Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igen, ő is feleség, és egyébként szuper intelligens, Dua Lipa, könyvklubot is csinál, és nagyon cuki tartalmakat, megéri a social-ét követni, mert nem csak ilyen buta fotókat tesz ki magáról, egy csomószor járt a kiállításra, mindenféle kulturális eseményre, és erről posztol is ügyesen. Na, viszont én az igazi mai slágereket intézem ebben az órában, és nem lesz hiba ebben, most például két olyan, és a Turn the Lights Off, itt a Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Taylor Swift, aki ennek a dalnak a klipjében az Opel Light-ban nem akármilyen neveket sorakozhatott fel, Barry Reynolds, Louis Capaldi vagy éppen Graham Norton is feltűnik, nem akármilyen lista. És óriási kedvenc az igazi mai slágerek között ez az Opel Light rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatok

csak igazi mai sláger megy, és mi mindig szeretünk egy picit többet adni a live mixből is. Idén nyáron 2 órán keresztül már délután is pörögnek az igazi mai slágerek. 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition az ország legjobb DJ-vel megállás nélkül is. Megállás nélkül az igazi mai slágerek ilyenkor éjszaka is nálunk szólnak. Most

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki miben van ebben a nagyon meleg éjszakában. És hát a szombat estében is pörögnek a legnagyobb kedvencek. Továbbra is a következő órában hozom például Joel Corey-tól a legújabbat, de itt lesz Regan Lily, Sam Feld, sőt a Rádió 1 DJ-ek közül a Stadium X és DJ Metzger Viki párosa is. A kezdés pedig Loyé. Ez a nagy kedvenc, a Get Lucky, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használják a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes estét, kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, én hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is, és nem lazsálok meg, tényleg csak a legjobbakat válogattam össze, nagy lendülettel, és a legnagyobb kedvencekkel. Most például Joel Curry a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: addig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: tudnia.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Arra gondoltam, hogy hozok most egy rádió egy DJ-t, Regán Lilit, akiről nagyon fontos tudni, hogy a dalait, ezt is, amit most indítok, ő maga írja. Nem ő énekel benne, de ő a dalszövegíró és ő a zeneszerző is. Ami szerintem nagyon menő. És a dal is az, Regán Lili és az igazi mai sláger a Hear Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig egy újabb fesztiválon bulizhatunk. A Dunapart Festen is lesz Rádió egy stage, az ország legjobb DJ-i mind ott lesz, ott zenélnek, ott lesznek a Rádió egy DJ-k. Ő pedig most Sam Feld.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, de a következő órában rengeteg újdonság, többek között Ray Tripp Rexától is, a

0: legnagyobb igazi mai slágerek egymás után megállás nélkül csak itt a Rádió 1-en a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezette kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport álcázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csaknem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel négy után járunk, szuper kellemes estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is jönnek a legnagyobbak, és a változatosság, most Lil Nas X-szel bulizunk tovább, That's What I Want, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hát ha valamire érdemes figyelni, az az, hogy mennyi újdonság lesz ebben az órában. Most például Cookie, Carner és a Fire a rádió egy DJ-je, és a legújabb kedvenc, amit indítok.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem dumálok feleslegesen, csak jelzem, újdonság jön. Méghozzá Raytől!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt ígértem, hogy ebben az órában extra sok újdonság jön, szóval így is van. Tiesto után a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal teljesen újra gondolt új változata. Ez a New Religion a rádió egyen. Deep

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ahogy ígértem, ebben az órában extra sok újdonságot hozok. Most például Meszker Vikitől, aki időnként délután túlórázik nálunk, mert hogy most már 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Most pedig, ahogy ígértem, Meszker Viki jön Nagy Bogival, Miss Mooddal, a közös nagy kedvenc tőlük, az Éden. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Városnéző séták indulnak Kecskeméten, megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron. Forgalmas szezonra készül a repülőtér. Demeter Dia vagyok. Nyári városnéző séták indulnak Kecskeméten. Június 28-a és augusztus 30-a között vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára, írja a hiros.hu. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. Megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron, a létesítmény ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Tavaly ősszel kezdődtek itt munkálatok, a fejlesztésnek köszönhetően megújult a skanzen valamennyi építménye, emellett a tájékoztató és információs táblák is korszerű, egységes megjelenést kaptak, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. A beruházásnak köszönhetően a látogatók egy még hitelesebb és szemléletesebb környezetben ismerkedhetnek meg az Árpád-kor települési és gazdálkodási viszonyaival, valamint a korabeli emberek mindennapi életével, fogalmaznak. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézi kodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
2: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukor korral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk 10 perccel, június 28-án Irén és Levente névnapon. Ez pedig egy újabb óra, amiben megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket. Most például Szigala és a Riptide, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy hatalmas a hőség ma is, hát most nem, bár azért most nincs hideg, de napközben az lesz, továbbra is érőben a harmadfokú hőségriasztás, egészen keddig, ma is 37-38 fok, amire készülhetünk. Óvatosan, oké? Okay? És rengeteg naptej, meg lehetőleg napközben minél kevesebbet legyünk itt, ha csak nem muszáj. Ragged Ride It, ez pedig a nagy kedvenc, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új, eddig ismeretlen indián törzset találtak Brazíliában. A brazíliai Amazonas esőerdőben készített új, megdöbbentő fotók bepillantást engednek egy virágzó, eddig soha nem látott őslakos közösség életébe. A képeket egyébként automata kamerákkal rögzítették. A Massacó törzsnek nevezett csoportot körülbelül 200-300 fő alkotja. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit az 1990-es évek elején mértek. A brazil őslakos népek nemzeti alapítványa szerint, de még mindig nem tudják megmondani, hogy kik ők, sok minden még mindig rejtély, ezt mondta a funai kormányzati ügynök, aki 2019-ben helyezett el kamerákat az esőerdőben. Az agrár üzletágak, a drogkereskedők és mások által jelentett növekvő betörési fenyegetésekre válaszul, a csoport átszázott fatüskéket helyezett el a területen, amelyeket arra terveztek, hogy átszúrják a betolakodók lábát és gumiabroncsait, derül ki az egyik új fotóból. A nép arról is ismert, hogy csak nem 3 méteres íjakkal vadásznak, írja a londoni Guardian cikke. Más őslakos közösségekkel szemben és a környezeti pusztítás ellenére a Massacó népcsoport egyre növekszik. A legújabb 2023-ból származó műhold felvételeken jól látszódik, hogy kiterjedt hosszú házas településeken, megművelt parcellákon élnek, Brazília, Perúval és Venezuelával közös határa mentén. Brazília 1987-es érintkezést tiltó politikáját a lakosság sikerének egyik okaként emlegetik. A politika, amelyet más országok, például Peru, Kolumbia, Ecuador és Bolívia is átvettek, a jelentés szerint megakadályozza, hogy bárki közvetlen kapcsolatba lépjen az elszigetelt törzsekkel. Ennek egyik célja a halálos fertőző betegségek terjedésének megelőzése. Az Amazonas és a Gran Chaco régióban 61 népcsoport él, és a kutatók szerint az illegális földrablások, valamint a környezetpusztítás továbbra is fenyegetik a régiót.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 3:46 lesz, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, és miközben indítunk egy újdonságot, halka jegyzem meg, jövő héten újra együtt bulizhatunk, a nyár legnagyobb hangulatát természetesen idén is mi hozzuk, legközelebb a Dunapart Festen, ahol lesz Rádió 1 stage, az összes Rádió 1 DJ-vel, Regálili, Jamina, Metzger, Viki, a Diszkósik, Lothfi, Begi, Jauri, Kuki, Joel Junior, a Stadium X, Pomex, Pure Beat, Wilcox, a Loving Arms, Christopher Antonio, Kollár, Newick és Bricklék is a lemezjátszók mögött. Minden info a Radio 1.hu-n. Pedig Taylor Swift, ahogy ígértem az újdonsággal, ez az Opelite a Rádió 1-en.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Helyszíni szemlét tartottak a kampusznál, Kalocsán lesz az országos polgárőrnap, a hűségben sem pihennek a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Jó ütemben halad a Neumann János Egyetem Campus 2 beruházása. Az egyetem vezetői, Kecskemétváros képviselői, valamint a közlekedési és beruházási minisztérium képviselője a helyszínen tekintették meg a munkálatokat. A hírös.hu beszámolójából kiderül, a résztvevők megtudhattak minden részletet a fejlesztés előzményeiről, jelenlegi állapotáról és a következő 10 hónap főbb kivitelezési ütemezéséről. A beruházás látványterveit és az egyes épületek tervezett funkcióit is megtekinthették, csak úgy, mint a már berendezett, mint a kollégiumi szobákat. Az egyetem korábbi tájékoztatása szerint a mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs irodaépület készül el. Az új épületeket a tervek szerint 2027 harmadik negyedévében vehetik majd birtokba az intézmény hallgatói és partnerei. Kalocsa ad otthont idén az országos polgárőrnapnak. A július 4-i programra 2500 polgárőrt is, mintegy 4000 látogatót várnak. Az érsekkert lesz a helyszín, a szervezők koncertekkel, interaktív bemutatókkal készülnek, de lesz főzőverseny, lövészverseny, drón bemutató is olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Az ünnepi rendezvényen fogadalmat tesznek az ifjú polgárőrök, emellett elismeréseket is átadnak. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel, szép reggelt, jó hétvégét! Egy újabb, elképesztően meleg nap áll előttünk, hőségriadó továbbra is érvényben, szóval próbáljunk hűsülni, én pedig hozom a hűsítő kedvenceket, az igazi mai slágereket ebben az órában is. Miley Cyrus Flowers, most ezt indítom, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az éppen Amerikában turnézó Martin Garrix, és mi van még Amerikában? Foci VB, és ezt ki is használja, mert hogy több meccsre már ki is látogatott, az Instán folyamatosan posztol erről. Ma is lesz egyébként VB meccs, és nem is olyan vad időpontban, este 9-től Dél-Afrika, Kanada. Ez pedig az igazi mai sláger, na nálam Martin Garrix-től a Butterflies, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, hogy jönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Teljes a magyar Gripen flotta, hagyományőrző eseményt rendeznek Bukacon, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Teljes a magyar vadászgép flotta, két új Gripen harcászati repülőgép érkezett a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár kecskeméti bázisára, ezzel 18-ra nőtt a honvédség Gripenjeinek száma. A gépek fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is ünnepli. Az eseményen Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a vadászgépek nem csak Magyarország légtérvédelmének alappillére, hanem létfontosságú hozzájárulást jelentenek a NATO légtérrendészeti misszióihoz Szlovénia, Horvátország és Szlovákia felett, valamint rendszeres balti tengeri telepítésekhez. A két új repülőgép érkezésével a magyar flotta 16 harci és két oktatási célokat is szolgáló kétüléses Gripen vadászgéppel rendelkezik. Fókuszban a hagyományok. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei Bukacon. A háromnapos programon több mint 20 nemzet tagjai szerepelnek. 100-nál több csapat, több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra. A magyarországiak mellett Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Délvidékről. Lesz seregszemle és nomád vonulás is, ahol korabeli szekerek, málhás állatok, tevék és bivajok is felvonulnak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el a rádiónknak Ejtman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatával elsősorban. Ugye 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás ellen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig David Guetta bemutatta, hogy hogy kell igazi nagy stadionbulit csinálni a Stade de France-ban háromszor is, nem akármilyen vendégfellépőkkel, többek között Sziával is. Vele jön most is az igazi mai slágerben. Ez a Titanium itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a DJ-k között szerintem a legnagyobb dino szakértő, Sam Felt. Bizony, nagy hobbija a gyerekkora óta, már dolgozott is, még fiatalon, dino kiállításon, önkéntesként egyébként, szóval tényleg csak a lelkesedés viszi, de mind a mai napig minden infót próbál magába gyűjteni, ami a dinókkal kapcsolatos. Na, a fun fact után az igazi mai sláger tőle, Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Harmadfokú hősíkriasztás továbbra is Magyarországon egész hétvégén, sőt még hétfőn kedden is. Nagyon figyeljünk egymásra, ez fontos, rengeteg folyadék, és 11 és 16 óra között lehetőleg ne nagyon tartózkodjunk itt, oké? Okay? És hallgassuk a hűsítő igazi mai slágereket és a legnagyobb nyári kedvenceket. Most Alex Kenji-től, ez a Bumblebee, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert erős volt ez az óra szerintem. A következő órában pedig ugyanígy pörögnek a legnagyobb kedvencek. Hozom például majd az újdonságok közül Bibi Rexát, de jön majd Jennifer Lopez Kato, a kezdésben pedig Loi. És az igazi mai sláger a Get Lucky pár perc, és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdálsz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
5: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
6: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
2: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
4: Városnéző séták indulnak Kecskeméten, megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tisza-Alpáron. Forgalmas szezonra készül a repülőtér. Demeter Dia vagyok. Nyári városnéző séták indulnak Kecskeméten. Június 28-a és augusztus 30-a között vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára, írja a hírös.hu. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. Megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tisza-Alpáron. A létesítmény ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Tavaly ősszel kezdődtek itt munkálatok, a fejlesztésnek köszönhetően megújult a skanzen valamennyi építménye, emellett a tájékoztató és információs táblák is korszerű, egységes megjelenést kaptak, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. A beruházásnak köszönhetően a látogatók egy még hitelesebb és szemléletesebb környezetben ismerkedhetnek meg az Árpád-kor települési és gazdálkodási viszonyaival, valamint a korabeli emberek mindennapi életével, fogalmaznak. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
5: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézi kodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
4: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, már kevesebb, mint 1 óra, és jönnek Balázsék is. 8-tól ma is Balázsék weekend, addig viszont az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, pedig Selena Gomez, aki csatlakozott egy vadul animációs film stábjához, a Not Alone-hoz, ami jövőre kerül a mozikba, óriási a várakozás, és ő lesz az egyik szereplőnek a hangja. Ő pedig már is két tó a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Helyszíni szemlét tartottak a kampusznál, Kalocsán lesz az országos polgárőrnap, a hőségben sem pihennek a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Jó ütemben halad a Neumann János Egyetem Campus 2 beruházása. Az egyetem vezetői, Kecskemét város képviselői, valamint a közlekedési és beruházási minisztérium képviselője a helyszínen tekintették meg a munkálatokat. A hírös.hu beszámolójából kiderül, a résztvevők megtudhattak minden részletet a fejlesztés előzményeiről, jelenlegi állapotáról és a következő 10 hónap főbb kivitelezési ütemezéséről. A beruházás látványterveit és az egyes épületek tervezett funkcióit is megtekinthették, csak úgy, mint a már berendezett, mint a kollégiumi szobákat. Az egyetem korábbi tájékoztatása szerint a mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs irodaépület készül el. Az új épületeket a tervek szerint 2027 harmadik negyedévében vehetik majd birtokba az intézmény hallgatói és partnerei. Kalocsa ad otthont idén az országos polgárőrnapnak. A július 4-i programra 2500 polgárőrt is, mintegy 4000 látogatót várnak. Az érsekkert lesz a helyszín, a szervezők koncertekkel, interaktív bemutatókkal készülnek, de lesz főzőverseny, lövészverseny, drón bemutató is olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Az ünnepi rendezvényen fogadalmat tesznek az ifjú polgárőrök, emellett elismeréseket is átadnak. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási a hőség, nem csak Magyarországon, szinte mindenhol, de minket most ez érdekel. Viszont ha bárhol megyünk nyaralni, legyen az külföld, belföld, ezt a kedvencet tudti, hogy hallani fogjuk. Hatalmas siker, és a nyár egyik meghatározó dala. A Faithless dalból a vadi új verzió Bibi Rexettől a New Religion, amit indítok. 8-tól pedig már Balázsék jönnek. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés kukac infineon.com.
3: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
4: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
5: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán. Smash Burger, garnillás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most!
6: www.bistorantkecskemét.hu.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja

0: egy gongon. A rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong.
1: Magyarország legnépszerűbb

0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
2: Teljes a magyar Gripen flotta, hagyományőrző eseményt rendeznek Bukacon, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Teljes a magyar vadászgép flotta, két új Gripen harcászati repülőgép érkezett a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár kecskeméti bázisára, ezzel 18-ra nőtt a honvédség Gripenjeinek száma. A gépek fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is ünnepli. Az eseményen Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a vadászgépek nem csak Magyarország légtérvédelmének alappillére, hanem létfontosságú hozzájárulást jelentenek a NATO légtérrendészeti misszióihoz Szlovénia, Horvátország és Szlovákia felett, valamint rendszeres balti tengeri telepítésekhez. A két új repülőgép érkezésével a magyar flotta 16 harci és két oktatási célokat is szolgáló kétüléses Gripen vadászgéppel rendelkezik. Fókuszban a hagyományok. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei Bukacon. A háromnapos programon több mint 20 nemzet tagjai szerepelnek. 100-nál több csapat, több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra, a magyarországiak mellett Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Délvidékről. Lesz seregszemle és nomád vonulás is, ahol korabeli szekerek, málhás állatok, tevék és bivajok is felvonulnak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak, a cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el a rádiónknak Ejtman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket szorosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a magyarul köznevelési intézménytől, egészségügyi intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék, vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás ellen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Na gyerekek, egy érdekes cikkre bukkantunk itt. Hát nyilván az anyukák erről nagyon máshogy gondolkodnak, de elmondom, hogy mi a történet nagy vonalakban, és akkor mindenki elmondja, hogy mit csinálna. Felcserélte a klinika az embriókat beültetés előtt, és a szülőknek kellett hozni egy nagyon nehéz döntést. Két család találkozott, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt. A találkozó után egyességre jutottak, miközben a klinika már bezárt. Történt ugyanis, hogy a 9 hónapig várták a kisbabájukat, az anyuka megszülte, majd a szülés végén a kezébe adtak egy csecsemőt, aki már bőrszíne miatt sem lehetett a sajátja. Pedig félrelépésről szó sem lehetett, hiszen egy termékenységi klinika páciensei voltak. És ez azt jelenti, ez nem egy rossz forgatókönyv, hanem egy valóság. A termékenységi klinika elképesztő hibát követett el, és összecserélte a két embriót, emiatt egy másik pár gyermekét hordta ki, és szülte meg az anyuka.
7: És volt egy cselés, tehát oké, belém rossz petesejtet ültettek akkor ezek szerint. És akkor innentől kezdve megvan a túloldal, A másik,
6: hát ezt próbálom kibogozni a cikkből, mert azt mondja, hogy a 6 hónapos kislány, se a sorsáról most végleges döntés született, a babát a születési szülei nevelik tovább, miután a genetikai szülők meghozták életük legnehezebb döntését, és lemondtak a felügyeleti jogról.
7: Akkor nincs csere.
6: A biológiai szülők ügyvédje nincs csere.
8: Nincs is meg a másik.
6: Nincs
8: gyerek.
6: Meg a másik. Érted? Ők kaptak csak rosszat. Tehát hogy nem az van, hogy két párnak
7: ellen. Én azt hittem, megvan a meccs.
6: Nincs akkor... meg a meccs. Fogtak egy pettesejtet, abba beültettek egy hímivarsejtet. Összemeccselték őket. Igen. Fogták, berakták az anyukába. Az anyuka megszülte, csak megjött egy fekete gyerek.
7: És ez a probléma.
6: Hát azért azt képzeld el, mikor nagyon várod, ultrahang, jársz, terhes vagy, és megszületik egy hatalmas fekete rasta hajjal, egy nagyszerű kis barna szemű kis fek a kis csávó. És nagyon mosolyog, és néz rád. Szóltak, hogy elnézést.
8: Hogy lehet, hogy itt valami
6: itt van valami bibi. Na most ugye ott vannak az eredeti szülők, akik így a megtermékenyített petesejt és hímivarsejt, és ott van a szülő, aki nem a gyerek, hiszen nem belőle igen. van, de megszülte, táplálta.
8: És
6: megszülte a gyereket, végül is ő az anyuka? Vagy ki az anyuka? Aki megszülte, vagy aki a petesejt?
8: Hát ugye itt kétféle anyuka van, kellene egy biológiai anyukának, aki nem ő, és van egy hát mondjuk úgy, hogy szülési anyuka.
6: Szülési anyuka.
8: Igen, és ráadásul ugye azért különösen gáz a történet, mert egy terhelt sztoriból született ez a gyerek, érted? Tehát, hogy itt... Ők valószínűleg már évek óta vágytak gyerekre, és próbálkoztak, már a beültetés szóba jött, már minden szóba jött, végre megfogant a gyerek, akit vársz,
6: és fekete.
8: És nem az jött, akire gondolt.
6: Milyen szerencsé, hogy nem rasszisták a szülők azért, nem?
8: Köszönjük szépen.
6: Hát azért köszönjük szépen, azért reklamálunk. Ugye azt mondja, a biológiai szülők ügyvédje tudta, hogy egy pereskedés hihetetlenül negész jogi küzdelem lett volna, és azt mondták, hogy a harc nem szolgálná a kislány érdekét, a születése óta másik családdal él, hogy nem harcolnak a felügyeletért.
7: Hát figyelj, itt nem is az a Jedi, aki megszülte. Hát 9 hónapig hordtam a testemben, megszültem, hozzám nőtt, megszerettem. Oké, nem az én gyerekem. Itt az a fontos, aki lemondott erről a gyerekről, aki tudja, hogy ez az én gyerekem, de azt mondom, hogy oké, te hordtad ki, akkor... nevelt föl.
6: Igen. Na de abban az én petesejtemből, meg a férjem hímivarsejtjében, az ott az én gyerekem.
8: Ezt mondja hát Juli. Igen. Azt mondani, hogy nem. Hogy akkor a gyerek békéért én hátra lépek, bár itt ugye az jön be, hogy azt is szokták mondani, hogy maga a szülés, meg az utána következő időszak az erősebb kötődést alakít ki, vagy például az korán örökbefogadott gyerekeknél is erősebb lesz a kötődés a felnevelő szülő felé, mint a vérszerinti szülő felé. Érted? Hát igen, az a szülő, aki a petesejtjét meg a hívivarsejtjét adta, és nem benne nőtt föl ez a gyerek, és született meg, az igazán nehéz. Hát, azt mondani, hogy oké, szent.
7: Hát meg ráadásul ugye arról szól a cikk, hogy 6 hónap után derült ki, nem is a csere, hanem az, hogy ki a rendes genetikai szülő. Tehát 6 hónap után már tényleg azt nézett, hogy a gyereknek mi a jó. Megszült.
6: Nem, a gyerek nem, a végzetes embriócsere, az a szülőszobán már kiderült.
7: Az világos, hát, igen, hogy kik a genetikai szülő.
6: Nem találtam, igen. Nem kaukázusi, 100%-ban dél-ázsiai származású a gyerek. Tehát, hogy ugye azonnal de ez szóval egy másik cseréről is, mert azt mondja, a felfedezés után a felek egy fájdalmas folyamatban visszacserélték a csecsemőket, és közösen beretik, de akkor ez egy másik történet.
8: Egy korábbi amerikai botrány, és az még a jobbik eset.
6: De az ott egy korábbi sztori, igen.
8: Ez még a jobbik eset, mert akkor mind a kettőnknek van gyereke.
6: Én adom a tiédet, te adod az enyémet.
8: Igen, és mindenkihez visszajut a saját gyereke. Az még oké. De itt nem ez történt, érted? Hanem a másik pár, aki biológiailag a gyerek volt, ő ott áll gyereknél.
6: Jó, lemondasz róla, és azt mondod, hogy oké, vigyétek, nem pereskedek, vagy azt mondom, hogy nem, az én gyerekem, ad vissza.
7: Lemondok.
6: Miért? Hát. Belőled van a hímivarsejt, és a petesejt, az a te, ott látsz egy gyereket, 8 hónaposan megnézed, és az a te gyereked. Hát az belőled van, ő csak megszülte, a csakot most nem csak, mert nagy dolog, de hogy őt olyan volt, mint egy élő inkubátor, fontos, megszülte, de az belőled van, a te DNS-ed.
7: Nem látsz ebben valami hihetetlen sorsszerűséget? Tehát, hogy az élet rendez, ezt valamiért így rendezte.
8: De a tiédet meg nem rendezte, mert neked meg nincs gyereked, bár leadtál ugye petesejtet és hímivarsejtet.
7: Én szerintem minden szülő...
6: Tehát, jó, mi van az akkor, azt mondta, hogy azért nem küzdök, mert nem tudom, hogy milyen családba kerül, nem bízom meg a két emberben. Mi van, ha rossz körülmények közé kerül? Mi van, ha berik? Mi van, ha bántják? Mi van, ha nekem nem a lemondás a célom, hanem a harcolás, hogy kiszedjem a kezük közül, mert egyébként nem kerül jó családba, és én nem bízom meg ebbe a két emberbe. Ilyen könnyen azt mondta, hogy persze, hát ti megszültétek, vigyétek, mert az élet így rendezi, és ha szar családba kerül, és ha ránézek a parra, és azt látom, hogy figyelj, ez a csávó kicsit se szimpatikus, ez ne nevelje a gyerekemet. Akkor mi van? Na?
8: Igen.
6: Akkor azt mondod, hogy azért itt kellett lennie, vigye?
7: És akkor
6: mi van az a feladatod, hogy megmentsd a saját gyereket, hogy nem, ne vigye, harcolok a saját gyerekemért, mert az az én gyerekem.
7: Az a baj, én azért nem tudok ilyen tekintetben nagyon objektív lenni, mert ezt szerintem nektek már egy párszor elmondtam, hogy én nagyon sokszor néztem utána, hogy hogyan lehetnék petesejt donor. Csak hogy annyira nagyon körülményes a nőnek az, hogy felszaporítsák a petesejteket, hogy leadományozzon petesejtet, hogy végül nem vágtam bele, mert...
6: Ja, hogy adjál másnak.
7: Igen. Aha. Mert hogy egyébként ennél szebb szolgálat egyébként szerintem a világon nincsen, hogy te hímivar sejtet adsz, én pedig adok petesejtet, és akkor valakinek így lehet gyereke. De végül aztán nem vágtunk ebbe bele. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy én, ha ezen múlna, én nagyon szívesen adományoznék petesejtet, mert adatasség meg valakinek az a lehetőség, hogy édesanyja legyen, hogyha én ebben tudok segíteni, akkor ez a legjobb.
8: Csak az is egy másik dolog, mert te tudsz róla, te úgy adod, de ők nem úgy
7: világos,
8: adták.
7: Világos, igen, ez egy egészen más. És akkor innentől kezdve ők vajon így együttműködnek? Tehát, hogy lesz egy...
6: Összejárnak négy.
8: Állítólag összeborult a négy szülő az egy gyerek fölött, és azt mondták, hogy akkor úgy összejárunk, tartjuk a kapcsolatot, és hogy a gyerek követed kedvéért, a így van, követed a sorsát.
6: Ez milyen beteg helyzet.
8: Én nem tudom, mit mondanék.
7: És a másik
6: eset... Én nem engedném.
7: Nem?
6: Nem. Hát minden téged illet. Szerintem ezt egy évenből megnyered ezt a pert. Nem. Hát az ha hozzád jött, és ti összeraktátok, és abból gyerek lett, szerintem nagyobb feladatot küzdeni érte, mint lemondani róla. Én biztos, hogy nem adnám oda.
7: Na de nem. Te vagy az, aki hisz az ilyen spirituális dolgokban. Tehát
6: na de nem két lehet, olvasata van a spirituális dolognak. Hát kettő olvasata van. Vagy oda kellett kerülni, vagy az a feladatom, hogy nem engedem, hogy oda kerüljön. Melyiket értelmezed, nem? Hát most hogy olvasod ezt a sztorit?
7: Az is tök izgalmas a második történet, ugye, hogy ahol meg volt a meccs. Tehát, hogy én tudtam, hogy nálad van az én gyerekem, te pedig
6: igen, de ők visszacserélték.
7: És mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy már pedig én nem adom?
6: Hogy mondjuk egy év után történik meg a csere, és egy évig etetem, megszeretem, ránézek, cuki, majd jön az enyém, az jó ronda.
8: Na, ugye, hova cserélget?
6: Inkább maradjon, nem, az enyém szer. De nem a tiéd, hagyja, nem érdekes, hogy vigyétek, hova akarjátok. Hát, na, ez egy jó kérdés, igen, hogy mi van, az egyik nem akar cserélni. De ott legalább ők sikeresen cseréltek, tehát az egy jobb történet. Hú, azért ez egy nagyon nehéz sztori. És kérdezed ezt a klinikát? Be is zárt a klinika egyébként, ez milyen kellemetlen.
7: Hát
6: ez milyen kellemetlen. Elnézd,
8: ki akar ide menni vége, érted? Képzeld el, milyen senki. Rossz reklámet. Ki akar ide menni?
6: Nem mersz oda menni, persze,
7: végetek van. Volt egy álmos asszisztens, aki összecserélte a fiolákat.
6: Elnézett egyet.
7: Bocsánat.
6: Elnézett egyet, igen.
7: Hát brutál kártérítés.
6: Igen. És közben írja valaki, hogy igen, az anya szervezete, a mihi állapota, a lelki állapotán is múlik, hogy ez a gyerek az milyen lesz. Tehát a születendő gyerekben a szülőnő is benne van, még ha nem ő az anya. Nyilván egy csomó milyen ingerek érik, milyen a terhessége, milyen a 9 hónap, amíg ő kihordja ezt a gyereket. Egy csomó minden van ebben, persze. Amitől az a gyerek olyan lesz, amilyen.
8: Sokkal inkább anya vagy szerintem. Az anyai érzést sokkal inkább megtapasztalod, mint az, aki adta ugye a sejteket. Nem?
6: Igen. Persze. Szerintem persze, hát ott mész végig a folyamatom.
8: Igen, nevelkedik benned a gyerek, megszülött 6 hónapig ott vagy. Szerintem az anyai érzések, az ösztönök, a minden, a gyerekkel való kötődés, ez sokkal jobban kialakul, mint te, aki ugyan vérszerintileg az anyja vagy, de még csak, és ez megint idézőjeles, nem te szülted meg, nem benned nevelkedett föl.
7: Hát pont ezért gondolom azt, hogy én azt mondanám, hogy hátralépek, és akkor ennek így kell lennie, mert hogy azt gondolom, hogy nagyobb trauma lenne ezt a gyereket igen, elválasztani ettől a szülőtől, aki megszülte, mint az, hogy én gyakoroljam a jogaimat. De te küzdenél, miért te küzdenél érte?
8: Nem.
7: Nem.
6: Hagynád te is?
8: Én is.
6: Tehát ránéznél, ott van neki szemüveggel, leokoplasszal, lerakasszva, érted? Egy finézők és a kezébe. Egy mongolica.
7: Születéskor 1,90 magas.
6: Egy mongolica kolbászot fogna a gyerek, már 1,90 lenne a szülőszobában, érted? Már vágna ott a szerrános sonkát, és azt látod, hogy ennyi Józsika.
8: Nem tudom.
6: Érted? Nem tudom. Mert sokkal szelet előtt állna a gyerek egy liter olívaolaj a kezébe, érted? Egy cigivel a szájában, és egy apám is mondanád,
8: hogy... Feleszel a kezébe.
6: És mondanád, hogy vigye a gyereket.
8: Attól függ ugye, hogy van egy gyereke. De egyébként van kettő, és akkor valaki azt mondja, hogy ez
6: így... De valószínűleg tehát nem nincsen, mert hogy ők lombik, persze, tehát nekik ez egy nagy küzdés volt, sok próbálkozás volt, hormonkezelés volt, majd megszüli egy másik, és még azt is kell mondani, ők nagyon fejlettek akkor spirituálisan. Ez egy 10 éves út, míg ezen végigmentek, körülbelül vagy 8 éves. Aztán meg lett a gyerek, és a végül más hordja ki.
7: Nem is tudom,
6: volt az élet érdekes rendező, akkor lehet, hogy nekem nem kell, gyerekem legyen. Nagyon kemény sztori.
7: Hogy melyik nagyobb fájdalom a genetikai szülőknek követni utána ezek után ezt a gyereket minden hónapban elmenni.
6: Na, az már az extra önkínzás. Az már az elmész.
7: Vagy megszakítani minden kapcsolatot.
6: Hát de hogy elmész, és akkor bölcsödébe megnézette is a saját gyerekedet? Nem adnám. Á, ne, én ezt nem tudnám. Elkímész a játszótérre, leselkedni, jött a kis délázsiai.
8: Hát elengeded
6: inkább. Kaukázuk, és egy kis vágott szemű gyerek ott rohangál, érted? Tehát, hogy nem.
7: Körmet szakadtáig.
6: Szülőket eltesszük lábalól, fölbéreljük gyereket, visszahozzunk.
7: Az
6: alkalmatlanságot rájuk hívjuk a gyámügyet, elhozzuk a gyereket, ez egész. Sajnos, ez így van. Nagyon kemény történet, hogy miket produkál az élet.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Városnéző séták indulnak Kecskeméten, megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron. Forgalmas szezonra készül a repülőtér. Demeter Dia vagyok. Nyári városnéző séták indulnak Kecskeméten. Június 28-a és augusztus 30-a között vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára, írja hiros.hu. A sétákat idegenvezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. Megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron, a létesítmény ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Tavaly ősszel kezdődtek itt munkálatok, a fejlesztésnek köszönhetően megújult a skanzen valamennyi építménye, emellett a tájékoztató és információs táblák is korszerű, egységes megjelenést kaptak, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. A beruházásnak köszönhetően a látogatók egy még hitelesebb és szemléletesebb környezetben ismerkedhetnek meg az Árpád-kor települési és gazdálkodási viszonyaival, valamint a korabeli emberek mindennapi életével, fogalmaznak. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
2: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézi kodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
1: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni, nekem megmarad a tiszta lappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
6: Nem érzem szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
5: Aha.
6: Hát ugye? Van, persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azzal úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
5: Igen. A haver barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
6: De én a szerelem ez... az meg ilyen.
5: Igen, de hogy van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz vagy nem. Mindig van az
6: a
5: első...
6: A szexben van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
5: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
7: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
5: Igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod saját levarrod azért.
6: De mele lettél szerelmes, hát ne hallod.
5: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
6: Nagy beszélgetések vannak, lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás, a szexben van.
5: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
7: Szerelem van.
5: Jó, hát szerelem van. Szerintem megszerető vagyok. Akkor mi?
6: Akkor oké.
5: Akkor oké. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
6: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
7: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
6: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
5: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
6: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal, hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
5: Igen.
6: Tehát ezt magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
5: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Ja. Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom, majd egyszer, alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
7: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
6: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
5: Megcsinálod.
6: Nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
7: Nincs ez ezzel baj. Kikopnak egyébként az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
5: Aztán meghal.
6: Aztán ott hagyod.
7: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
5: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehet pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
6: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki fújulásod.
5: Így van, be kell menni, ott voltál.
6: Ott voltál, igen, letudva.
5: Így van. Igen. Két barátom két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. Ez a sztori érdekel, azonnal csörögjünk
6: fel. Hogy csinálod?
5: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeltek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
7: Na miért?
5: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
6: és
5: gané.
6: Itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
5: Igen, ugye, nem vagy barát.
6: Hogy itt egy egyszerű szex van.
5: Nem vagy a barátjuk, és remélem
7: és
5: kiderül.
7: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
5: Már melyik párkapcsolat?
7: Hát döglődik. A barátodnak a
5: Nincs. Nincs feloldozás. Nem. Barátnak a feleségére nem. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyert, csináltak, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy hát de ne haragudj, haver, nektek döglődött a kapcsolatodok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
7: Segít pontot tenni a végére.
5: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek,
6: ez
5: de durva.
6: Kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
5: Hát de... itt egy megoldás van.
7: Le kell csapni a barátod csajára.
5: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
7: Hát inkább csak ventilált.
5: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
7: De figyelj, lent.
5: Rossz lányok. Valamit csinálj.
7: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
6: Igen, hát, de hány éve van?
5: 37
6: lent?
5: Éve
6: nem
5: ott
6: nem
5: van.
6: Nem tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
7: Tehát most mit mondasz neki?
6: Hát aztán? Pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
5: Ez kemény, ez erre nehéz ütlene, igen.
7: Kezdjél el inni.
6: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
7: Na, itt álljunk
6: azt
7: meg.
6: Hitte ezzel, igen, majd várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot. Két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál, az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
5: Tehát a gép... Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Érted? Egyrészt nem veled a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
6: Na ezt akartam kérdezni.
5: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
7: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
5: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak
7: de
5: emberek? Te jó Isten!
7: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
5: És a fölismerül, miért mész el? Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú? Miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráfvizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
7: Kis gazolás közben nyöszörök?
5: Igen.
7: Tedi le a kumpli bogarat?
5: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
6: Ha? Most még.
5: Mondjuk az friss házasság azért mind a kettő. 2 év. Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem. Az...
6: Na, ugye véleményes legalábbis.
5: De miért nem vagytok együtt, inkább is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket. Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
7: Nincsenek kilengések.
5: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, ez milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél is a szemedre veti, az nem szép.
7: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
5: Abszolút.

0: Semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó!
1: Hát és egy kicsit... heti 5 alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt...
0: Igen, mikor a 7-ből 7-et autózol, picit erős, de...
2: ott kezdjek gondolkodni.
0: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lóksz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
1: Van egy dilemma?
0: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, te most ha 40 éves lennél, azt mondanám, lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, ez semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
2: Ma már azért ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
0: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondta, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem, egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
1: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatal ember, aki megcsinálja? A számom fiatalható.
0: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, mert beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett, soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatást, srácok! Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
2: Hát ha megbeszéltétek.
1: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
0: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül. Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyüglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ez a baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg.
1: Tehát, meg nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
0: Nem vagy ettől rossz anya.
1: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
0: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van, Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show,

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
7: Július 3-án hangolódjunk együtt a nyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincsen Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
9: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Hallgass minket online weboldalunkon radio1.hu. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
2: Helyszíni szemlét tartottak a kampusznál, Kalocsán lesz az országos polgárőrnap, a hűségben sem pihennek a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Jó ütemben halad a Neumann János Egyetem Campus 2 beruházása. Az egyetem vezetői, Kecskemét város képviselői, valamint a közlekedési és beruházási minisztérium képviselője a helyszínen tekintették meg a munkálatokat. A hírös.hu beszámolójából kiderül, a résztvevők megtudhattak minden részletet a fejlesztés előzményeiről, jelenlegi állapotáról és a következő 10 hónap főbb kivitelezési ütemezéséről. A beruházás látványterveit és az egyes épületek tervezett funkcióit is megtekinthették, csak úgy, mint a már berendezett, mint a kollégiumi szobákat. Az egyetem korábbi tájékoztatása szerint a mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs irodaépület készül el. Az új épületeket a tervek szerint 2027 harmadik negyedévében vehetik majd birtokba az intézmény hallgatói és partnerei. Kalocsa ad otthont idén az országos polgárőrnapnak. A július 4-i programra 2500 polgárőrt is, mintegy 4000 látogatót várnak. Az Érsekkert lesz a helyszín. A szervezők koncertekkel, interaktív bemutatókkal készülnek, de lesz főzőverseny, lövészverseny, drón bemutató is olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Az ünnepi rendezvényen fogadalmat tesznek az ifjú polgárőrök, emellett elismeréseket is átadnak. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
2: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Na mi van a zöldfoki szigetek foci csapatával?
7: Mi
6: történnek ott? Ugye a Kapusnak emelkedett megint az Insta követőinek a szám, ez az a Kapus?
7: Ez ő, az a Kapus.
6: Nagyon szeretem azt a külön sztorit.
7: Nagy kedvencünk, hát az van, hogy nem csak a Kapus a kedvencünk, hanem most már mindenki a kedvencünk, mert ők először vannak kint VB-n, és gyakorlatilag menetelnek, érted, a trófea
6: felé. Jól állnak, igen?
7: Hát persze, gyakorlatban szépen mennek tovább, és kijutott ugye a Kapus anyukája is, aki vízum problémákkal küzdött.
6: Igen, azt cuki ez a történet.
7: Azt megoldották. A nagyon szép volt, hogy ide jutottak, ugye, mert ott Afrika kupát nyertek meg egy csomó mindent, viszont ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a zöldfoki köztársaság, vagy zöldfoki szigetek válogatottja.
6: Hogy miből lettek a játékosok?
7: A miből lettek, az még megvan, mert például a Kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljuk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat.
6: Ugye? Igen.
7: Itt nyilván az történik, történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
8: Vagy csak átsétálnak a szomszédon.
7: Vagy átsétálnak. És azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a zöldfoki szigeteki szövetségi kapitány azt a Woodyát választotta az össze terelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
6: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, hogy tovább jutnak.
7: És úgy néz ki.
6: Hűrletesen jó arcok.
7: Na hát Roberto López, például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
6: Ez kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
7: Így van, tehát megkapta a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
6: Hogy valaki szórakozik velük.
7: Igen. Tehát, hogy ilyen nincs.
8: Facebook osztály találkozó szervezés,
7: ilyen,
8: nem?
7: Ilyen nincs.
8: Aki éppen odaért. Ja.
6: Felfoghatatlan. Ugye itt a bővítés miatt van, hogy ennyi csapat nem volt most hosszú idejében, és csak bővítettek, de ezek a kis sztorik az igazán izgalmasak. Tehát most a franciákról, argentinokról, brazilokról sok mindent tud, de mondjuk egy zöldfoki szigetek között milyen sorsok, életek vannak, hogy a kapus, akinek volt az Insta oldala nem tudom mennyi, 40 ezer, és most már megint,
8: millió.
6: De hát már fenét, már ja, csúcsot döntött. Most már azt hiszem, hogy valaki 12-13 milliónál tart az Insta oldala, érted? Nagyon egy zöldfoki szigeteki másodosztálybeli kapusnak, akiről azt se tudtad, hogy valójában létezik. Ugye döntetlen játszottak a spanyolok ellen, és azt hiszem az uruguayok ellen sem nem nyertek, hogy döntetlen játszottak, tehát igazából mentettek pontot, 2 pont. Valószínűleg tovább jutok. Hát micsoda menetelés.
7: És akkor egy egész rövid földrajzi ismertetés, nem akarok fárasztani senkit. A zöldfoki szigetek maga, akkor, mint Győr, Moson, Sopron megye, de jelentős területennek víz. Ugye? Egyes, kettes, félmillióan élnek, tehát 500 ezer ember az egész lakosság, és hát innen választották ki ugye a focistákat, akik megnyertek mindenféle kupákat, mielőtt kijutottak volna a VB-re, és hát most már tényleg történelmet írnak ebben a dologban.
8: Na de emlékeztek, amikor a Feröer-szigetek legyőzte a magyar válogatottak. De kb. Senki nem tudta, hogy hol vannak a Feröer-szigetek. És akkor így kiderült, hogy az egyik szobafestőmázoló, a másik hentes, és akkor így összeverődnek, néha játszanak egyet, eljöttek, szétverték Magyarországon a válogatottat. De ők is ugyanígy kapaszkodtak fel gyakorlatilag a semmiből. Szeretem az ilyen sztorikat egyébként.
6: Ezek szenzációs történetek egyébként, igen. Itt van a Stopira nevezetű játékos, zöldfoki szigetek csapatának, aki magyar állampolgár volt, és a videótomban is játszott évekig.
7: Van egy magyar gyerekek. Ez az.
6: Igen. Stopira, így hívják, igen. 16 millió követője van a kapusnak. 16 millió követője. Úgy, hogy nem nagyon tudták, talán portugál másodosztályban védett, itt írja valaki, de hogy nem nagyon tudtad, hogy létezik, 16 millióra ment fel a követők száma. Azt már komolyan lehet értékesíteni.
7: Hát az nagyon kell.
6: Az már komoly lóvét hoz a kapusnak, csak az, hogy ő értékesíti a saját oldalát. Szóval jók ezek a kis sztorik egyébként a VB-n. Ezek a kis csapatok is történetei. Nagyon sokkal izgalmasabbak sokszor, mint a nagy csapatok, nem? Mert róluk aztán folyamatosan olvasol meg.
7: Tudsz.
6: Igen, meg folyamatosan tudod, hogy mi van. Azt hiszem Szaúd-Arábiával játszanak, és ha ott ők esetleg döntetlent játszanak, ami óriási meglepetés lenne, akkor tovább jutó helyen vannak. Tehát az van, hogy akkor ők tovább jutnak.
8: És mi lenne megnyerni, tudod?
6: Igen, mi ez a történet? Ők akkor tovább jutnának. 15,6 millió követő. Tehát igen, ők a Jamaica Bob csapat 2.0. Egyébként tényleg. Tényleg.
7: Tehát,
8: igen, igen, szombaton Szaúd-Arábiával.
6: Szóval Szaúd-Arábiával játszanak majd, igen, igen, igen.
7: A még egyszer erre a LinkedIn-es üzenetváltásra, mert találtam egy újabb fejleményt, ugye ráírt a vezető edző, vagy hát a szövetségi kapitány Lópezre, hogy akkor szia, szeretnének látni, aki nem foglalkozott ezzel 9 hónapig, és nagyon viccesen az edző úr, vagy hát a szövetségi kapitány 9 hónap múlva írt, hogy ne arra úgy, volt időd átgondolni az ajánlatomat. De ő sem volt egy ideges típus. 9
6: hónapig várt.
8: Rákta, emészgette.
6: Csak ott olyan jó, olyan kevés a jó játékos, hogy ott várnak 9 hónapot erre, mert egyszer nem tud összerántani egy csapatot. Ide valaki nálunk meg annyi jó játékos van, hogy nem tudjuk, hogy kit rakjunk be, és azért nem tudunk kijutni a VB-re. Érted? De most ennek fényében azért végighallgatni, hogy mi meg nem vagyunk ott, nem?
7: Más körülmények között.
6: Nyilván más. Be, más tudod? Egy európai, más egy ázsiai, más egy óceáni válogatás, más csapatok vannak, más az erő sorrendnek, más a mértékegység, azért ezt pontosan tudjuk. Na de azért közben mégis kint vannak. Mivel igen, a végső az, hogy mi meg nem vagyunk kint. Tehát lassan 40 vagy 50 éve nem sikerült ki szenvedni munkat egy világbajnokságra. Azért ez is jó nagy dáma.
8: Miért kell mindig elrontani a kedvünket?
6: Ja nem akarom, nem. Csak ezzel röhögök kezdve, hogy milyen csapatok vannak. Milyen csapatok vannak.
7: Igen, és akkor, hogy ott mennyi pénzt toltak bele, itt mennyi pénzt toltak bele, tudod, ha még ezt is egymás mellé tennéd. Ugye a magyar fociban mennyi pénz ömlött az elmúlt időszakban, míg a zöldfoki köztársasági fociban nem hiszem, hogy ennyi.
6: Igen.
8: Láttátok a képeket? Rákerestetek, hogy ez szép, milyen gyönyörű vidék?
6: Igen. Ah, itt vannak szép a kapusok, ahogy ki mennyien követnek, hogy az Iker Casillas, a Neuer, ugye a német kapus, a Martinez, ugye aztán az argentin kapus, és most már a hatodik helyre följött a 11,6 millió követővel, ami ha azóta tovább nőtt, akkor be fog kerülni az első háromban, mint a legkövetettebb kapus a csávó. Az mennyire durva. Az Iker Casillas vezet, mit tudom én, 20 millióval. 20 millió Insta követővel. Itt még 11,6 millió követője volt a kapusnak, de ha azóta följebb ment, akkor föl fog kerülni a dobogóra. Azért nem van lehet válogatni. Igen. Jó arc a csávó nagyon egyébként. Úgyhogy, ja, hát mint Erik az angolna, ők olyanak. Az a továbbjutás az óriási dolog lenne. Egy ekkora országnak, egy ilyen szedett-vedett csapattal, közben zseniális.
8: De egyébként vajon mennyi pénz jut a csapatoknak? Tehát, hogy ha pontot szerez, hát a tovább jutik, vajon mennyi
6: ezeket
8: pénz
6: nem
8: jön?
6: Ez egy jó kérdés, hogy mennyi pénzt kapnak csoportmeccsenként, továbbjutás, biztos horror.
8: Mennyi időre lesznek horror meg, hogyha ezt mondjuk behúzzák.
6: Ide van ki, az olaszok sincsenek kint. Jó, hát ezzel vigasztalhatjuk magunkat. Tehát ez valakit vigasztal, akkor ezzel lehet vigasztalni meg. Hát igen.
7: Na akkor én bekövetem Vozinát.
6: Na mennyi most a szám?
7: 15,6
6: millió. 15,6
7: millióval
6: van.
7: 15,6 millió.
6: Akkor ő már a hatodik legkövetettebb kapus a világon. Hatodik legkövetettebb kapus. Már többen követik, mint a Neuert. A német kapust. Hát és már lehagyta az argentin kapust is, a Martinez, akinek 14 millió követője van.
7: 440 bejegyzést csinált eddig, és hát
6: és miről posztolt?
7: Hát semmi, erről.
6: A csapatról.
7: A csapat, szurkolók, ugye nyilván.
8: De én úgy látom, hogy egyébként 2025-ben is egy csomó posztja volt, tehát hogy ott is aktív, már nagyon aktív volt.
7: A csávó.
8: Igen.
7: Saját interjúját teszi föl, tehát nem látsz cukit családi igen képeket, nincsen semmi ilyesmi.
6: A Szoboszlait követik 5,5-5,6 millióan. A csávot követik, most mennyi a pontos, mennyi a pontos?
7: 15 millió.
8: De most, hogy bemondtuk, most legalább kap még.
6: Igen, 100. Igen. És a Szoboszlai így ér 100 millió eurót, hogy 5,5 millióan követik. Hát azért ezek nagyon szép történetek ezek. Ja, ettől jó a sport szerintem. Ezek, én nem nagyon nézem néha a focit, meg egy-két meccsbe így belenézek, de ezek a sztorik sokkal jobban érdekelnek. Az ilyen kis csapatok, kis emberek, valamilyen háttértörténete. Tényleg az anyját, ahogy kivitték, meg nem volt vízuma, és akkor kiszállították, ja, elintézték, végignézhette az anyja, aki talán még külföldön se volt, soha elvitték Amerikába, és végignézhette a fia meccsét. Ezek nagyon kedves történetek.
8: Más kérdés, hogy az anya eltűnt és állampolgárságért.
6: Igen, az anya felszívódott valahol.
8: Nem fog visszatörni az öt
6: kiszívódott. Igen, mama finoman dicidált egyébként, igen.
8: Menekült státuszért folyamodott.
6: Igen. Zöldfogi szigetek éves GDP-et fogják kapni, ha tovább jutnak.
7: Simán.
6: Egyébként simán lehet. Insta, hol lehet keresni VB Reels-eket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
7: Ugye milyen érdekes?
6: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
8: Vagy tovább küldöd.
6: Vagy tovább küldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy ez tovább nézted, ezt tetszett, és elkezdi neked beszórni. De csak beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
8: VB videók, kutyás videók, és csöcsös sajos videók.
7: Igen, hát ezek jönnek.
8: Ez a három.
6: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát ez onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem.
7: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
8: Mert ezek a csöcsös sajok iszonyatosan jól táncolnak. Jól csomó táncoló, ilyen videó.
6: Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
7: Nem jön,
6: figyelj, kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros, hát nézzenek. Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
7: Te beteg állat!
6: Minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus. És ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő ki ő. Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
7: Gyerű, add ide.
6: Insta Reels-et használsz, vagy TikTok Reels-et? Mit használsz? Mit pörgetsz?
8: Instát.
7: Mi van?
6: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborul dolgokat nézhet.
7: Mi van?
6: Tehát semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
7: Függőágy, magaságyás, majka!
6: Magaságyásos videó. Nézel magaságyásos videót?
7: Itt van.
6: Vagy beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és tolja neked a videókat. Tehát csak elég a hallja.
8: Pont most beszéltem kint a Ferinek, de nem volt nálam a telefonom.
6: Nem baj.
8: Milyen?
6: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát
8: hogyne?
6: Ezért, egész nap hallgat, folyamatosan. Tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod? Vagy medencéről, vagy uszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni. És aztán földob boltokat, tehát tök okos.
7: Kutyás, akkor, romantikus szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
6: ilyen
7: közötte...
6: Ilyen nekem egy darab nincs.
7: Nekem sincs, elhiheted, és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
6: Ne csinálj!
7: Juli, mi történik a te Reels-eden?
6: Mi van a Reels-eddel?
8: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl.
6: Tomi, nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
8: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
6: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát engem nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsiába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráindulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
8: Oh, jaj, nagyon jó!
7: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
6: Figyelj, Feri, micsoda.
8: Szétnyomja a gyurmát.
6: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved, hogy törik szét. Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy néztél ilyen videókat?
8: Hogyne, egy időben én.
6: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
7: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
6: Egy ideig dobtam, most leállt.
8: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta
6: ezt. Nem néztem, igen.
7: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
6: De miért kezd el lólában?
7: Hát egyre valószínűleg rákattintottunk.
6: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hát te is rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűzümmögését hallotta valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a Meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
7: Te ott voltál.
8: Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára? Hát nem.
6: És kézzel, nincs meg semmi. Tényleg nincs meg semmi.
8: Átfolyik az egész.
9: És akkor egy rövid szünet,

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Teljes a magyar Gripen flotta, hagyományőrző eseményt rendeznek Bukacon, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Teljes a magyar vadászgép flotta, két új Gripen harcászati repülőgép érkezett a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár kecskeméti bázisára, ezzel 18-ra nőtt a honvédség Gripenjeinek száma. A gépek fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is ünnepli. Az eseményen Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a vadászgépek nem csak Magyarország légtérvédelmének alappillére, hanem létfontosságú hozzájárulást jelentenek a NATO légtérrendészeti misszióihoz Szlovénia, Horvátország és Szlovákia felett, valamint rendszeres balti tengeri telepítésekhez. A két új repülőgép érkezésével a magyar flotta 16 harci és két oktatási célokat is szolgáló kétüléses Gripen vadászgéppel rendelkezik. Fókuszban a hagyományok. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei Bukacon. A háromnapos programon több mint 20 nemzettagjai szerepelnek. 100-nál több csapat, több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra, a magyarországiak mellett Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Délvidékről. Lesz seregszemle és nomád vonulás is, ahol korabeli szekerek, málhás állatok, tevék és bivajok is felvonulnak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak, a cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el a rádiónknak Ejtman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Hol volt a lányod? Mit valahol volt a lányod? Mi történt?
6: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy kézzétek, az alaksorban feszített víztükrű medence volt, szaunával, két emeletes.
5: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na.
7: Csak azért, meg kell ünnepelni.
5: Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
6: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
7: de velészt egy napra ki lehet bérelni.
6: Ki lehet bérelni.
7: Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen.
6: A 22-25 18 éves félrészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
7: értelek,
6: a vandázás.
7: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
6: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát óriási emelkedett hangulat.
5: Ez összedobós, ilyenkor megy egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják. Most mennyi, 2 kiló?
6: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
5: 200 ezerért odaadnak egy budai villát, igen, egy Egy estére, két
6: igen.
5: kiló?
6: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát, hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők így bulizgatnak. És tudod, fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérel egy budai villát, amikor mondtam, mire, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és nem emlékeztem már az árra, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
5: És csak, hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, az összes hú, de jó hangzik.
6: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
5: Per fő 3 óra kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
6: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek a parkok, ahova
5: 15 ezer.
6: 12.500 forint per fő gyerek 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások haver,
5: akkor a 120-ba.
6: Az egy 120-aska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
5: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted? Ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy villát, csak ott érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet ott?
7: Várj, akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a kettő, az már mindjárt.
5: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és két választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hová emeled a tétet, de valószínűleg ennek így ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000, kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó meg. Ússza. Nincs ne, takarítás, igaz, nincs semmi igaz, gondja.
7: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
5: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán. A aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán milyen lesz.
6: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt. De az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
7: Limuzina. Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
6: Mikor meghallottam, mondta a Lidia, beültünk egy nagy autóba, aha, kinek? Egy nagy limuzinba, biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
5: De miért visz el 5 éves gyereket limuzinnak? Mit ad hozzá, hogy borzasztó nagyot villantasz?
7: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondolnám. Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
6: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon. És
7: hát
6: Júli,
7: soha, ugye? A Maldívom.
6: Igen.
5: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. születésnapunkat, de nem akarok ilyen boomer dubát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkba. De hát ez most menő, figyelj, vannak családok, akik simán aztán persze 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valami, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntött, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelnének
7: biztos,
5: ki egyet,
7: van,
5: nem?
7: Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell
5: a kauciót le kell rakni, persze nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben minden, akkor azt vissza.
6: Náluk,
5: visszaadják.
6: Náluk egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
5: Jó, hogy ti rendeztetek?
6: Hát,
5: na, arra nem lennék hajlandó.
6: Elvonultunk
5: otthonról. Ja, ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
6: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
5: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házad, hogy hányanak össze mindent, az nem
6: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
5: Igen, és aztán
6: minden. Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
5: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
7: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
5: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pustortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
7: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
5: Nagyon kell.
7: Nagyon.
5: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális csörét.
6: Igen.
7: Ah, na.
6: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
5: Adom.
7: Ha van jakt, akkor majd
5: igen, van, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan rongyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de itt mit csinálsz? Itt engeded a gyereket, hát menj el. Hát most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát
7: igen,
5: menjen el.
7: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim. Szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
5: Az 5 évesnek az limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen szülinapba becsöppen, addigra kész van a gyerek. Megvan az értékrendje. Igen. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy ilyenbe, vereti egy bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibíráltak, ez egy pénzes osztálytársának egy

0: társad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában, padlószőnyegen, nem tudom. A koktélkré keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy négyfajta halacskásat lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy, tudod, koktél csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkré kereszt, nem nyúltunk akármikor.
1: A születésnapi buliba kented a vajas kenyeret rá, egy szelet parizer, meg a pics, egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
0: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Jó volt, igen.
2: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
0: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jött.
2: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz.
0: De nyomorúságos. Illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
2: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna tizen, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
0: igen,
2: jött
0: ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
1: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni.
0: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
2: Ez az ajtót.
0: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba. Valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel. Bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat. A konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába. Ő azért próbált egy jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát. És az egyszerű fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
2: Igen, figyelj.
0: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette. Ez nagyon szomorú ez a történet.
2: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
0: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
2: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
0: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész torta. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
2: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
0: gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben. Nem. Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
2: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kisírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
1: igen, minek hozzá, kicsi, minek? Úgy se jössz.
2: Neked igen. Minek?
0: De vannak hasonlók, az én születésnapomra két gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülnap, hétfő meg mentem érettségizni.
2: Én sem emlékszem olyan.
0: Nekem sincs olyan meg.
2: Óriásra.
0: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol, kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan. Hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró háztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
2: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 000 forintot kóstált.
0: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfali.
2: Egy sikeres élettörténete.
0: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették, volt. A... Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
2: Szűk családi körben.
0: Ő valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulidra, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
2: Jaj, az is milyen szavarú.
0: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire ott megmarad, állsz, ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalózi elmeze, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizikülte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
1: Gyönyörű ajándék.
0: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy

0: Mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
1: De itt van a másik, január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik.
0: Igen. Két hét múlva lesz 30. születésnapom, egyelőre senki nem ér rá. Miki küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
1: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
2: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
0: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
1: Tehát
0: ha a Juli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfettit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi a citromos tortát, itt hát van a mindenfivő.
1: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
0: kétre szabad. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
2: mennyire
0: nem vett ki szabít.
2: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
0: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bemarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
1: Ősz a konyhában, a viaszos vászon terítős asztal mellett. Fel nagyon. Van tisztítva, de itágyos szép.
0: Nagyon, nagyon, nagyon kemény.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Beton Hoffi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regáli

0: buli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Mide a Szolonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a Szatmári Pontún.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
6: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
7: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Újépítésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
8: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az osam.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Július 3-án hangolódjunk együtt a nyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
10: Ahó!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 6 perccel járunk 10 óra után, de a redőnyök mögött már most érezhetően gyűjti az erőt a nyári forróság. Friss és lendületes vasárnapot kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, a környező településeknek, és óriási üdvözlet a hálózaton keresztül velünk tartó internetes hallgatóknak is. Július 28-a van, vasárnap. Ma Irén és Levente nevű hallgatóinkat ünnepeljük, boldog névnapot kívánunk nekik, és a sok-sok születésnapos közül például a techmilliárdos Elon Musk is ma fújja el a gyertyákat. Neki és minden ünnepeltnek boldog szülinapot! Elon Musk a Marsra készül, de mi a mai hőségben inkább egy medencét választanánk helyette. A felfrissülésre ráadásul itt a legjobb alkalom, mert folytatódik a Csobbanjunk a Rádió egy gongon játék. Ma kivétel nélkül csak is óranyeremények várnak mindenkire. A tét tehát minden órában egy családi belépő a Soltvadkertitó strandjára, két felnőtt és két gyermek részére. Ehhez pedig jár két kényelmes napozóágy az aznapi pihenéshez. A feladat a következő. Két dal között majd hallani fogtok egy csobbanás effektet. Ez lesz a jel, hogy jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Jegyezzétek majd meg a csobbanás után következő dal előadójának nevét és a felvétel címét. Addig is nem sokára érkeznek a netpercek a WhatsApp egyszer megtekinthető titkos üzeneteivel. És már megyünk is tovább egy igazi mai slágerrel. Következik Alex Kenji és a Bambole.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 10:11 után 2 perccel a Rádió egy gong Netperceit halljátok. A vasárnap délelőtti pihenés közben a közösségi platformok világa egy kifejezetten hasznos digitális újdonságot tartogat. A Meta ugyanis gőzerővel dolgozik a WhatsApp legújabb frissítésén, amely az egyszer megtekinthető szöveges üzenetek biztonságos világát hozza el. A csevegő app eddig is tartalmazott hasonló lehetőségeket, ám ezek kizárólag a fotók, videók és hangüzenetek esetében voltak elérhetők. A klasszikus szövegnél nem. A fejlesztést jelenleg az előzetes verziókban tesztelik Androidon és iOS-en egyaránt. Amint a funkció széles körben is élesedik, egy küldés eltűnőként opció jelenik meg az üzenetek írásakor. A megoldás lényege, hogy a fogadó fél csupán egyetlen alkalommal olvashatja el a beérkező szöveget, amely a megtekintés után azonnal megsemmisül. A visszaélések elkerülése érdekében az eltűnő üzenetet nem lehet majd kimásolni, sem továbbítani, sőt, a rendszer a képernyőkép és a videófelvétel készítését is kíméletlenül letiltja. A titkos digitális üzenetek mellett tovább pörög a Csobbanjunk a Rádió egy gong játék. Figyeljetek csak! Most ugrott a majom a vízbe. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0620-9414-020-as számra. Óranyereményünk a Soltvadkerti tó családi belépője 2 kölcsönnapozó ágyal. És a feladat mindössze annyi, hogy a most következő felvétel előadójának nevét és a felvétel címét kell megjegyeznetek. Ha visszahívlak, mindössze ennyit fogok kérdezni. A folytatásban pedig nem sokára érkezik a legfrissebb időjárás előrejelzés.
2: Egy pillanatig se tétovázz! Most üzenj! Csobbanjunk! A Rádió egy

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10:11 előtt 2 perccel egy kis időjárás előrejelzés következik. Ma is folytatódik a hőség, a legmelegebb órákban 39 fokot mutatnak a hőmérők, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik. Csapadékra ma nem kell számítanunk. Holnap is marad a zavartalan napsütés, számottevő csapadék holnap sem valószínű, a szél viszont élénk marad, de még hajnalban is 20 fokot mérhetünk, napközben viszont a történelmi melegrekord is veszélybe kerülhet a 42 fokos csúcshőmérséklettel. Enyhülésre szerdától számíthatunk, akkor viszont jelentősen visszaesik majd a hőmérséklet. Az időjárás után nem sokára megérkeznek a labdarúgó világbajnokság legfrissebb eseményeiről szóló hírek, és már pörgünk is tovább Rihannával és Calvin Harris-szel. Itt a We Found Love.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Fél 11 után 7 perccel a labdarúgó világbajnokság legfrissebb hírei következnek. A csoportkör küzdelmei hamisítatlan argentin sikerrel zárultak. Lionel Messi ismét betalált a hálóba. 3 mérkőzésen már 6 találatnál jár. Argentína pedig 3-1-re diadalmaskodott Jordánia ellen. A négyes másik találkozóján elképesztő dráma zajlott. Ausztria a 93. percben gólt kapott Algériától, amivel úgy tűnt búcsúzni kényszerülnek, ám a 96. percben érkezett az egyenlítés, a 3-3-as döntetlen pedig végül mindkét válogatottnak továbbjutást ért. A következő négyesben Kolumbia végzett az élen, miután Portugáliával gól nélküli 0-0-ás döntetlent játszott. A portugálok így a második helyen léptek tovább. A csoport másik meccsén Kongó 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt, ezzel története során legelőször verekedte át magát a csoportkörön. Mindeközben Anglia 2-0-ás győzelmet aratott Panama felett, biztosítva a csoport elsőséget. A horvátok 2-1-re verték Gánát, amivel a második helyen zártak, de a vereség ellenére a gánai csapat is ott van a továbbjutók között. A feszültség mától tovább fokozódik, ugyanis az egyenes kieséses szakasz ma este kezdetét is veszi, 21 órától a társházigazda Kanada Dél-Afrikával csap össze a nyolcad döntőbe jutásért. Ez a találkozó mindkét válogatott életében történelmi mérföldkő, hiszen most először léphetnek pályára a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában. Ezek voltak tehát a VB legfrissebb hírei a Rádió 1 Gongon. Nem sokára friss útinformációk is érkeznek, a folytatásban pedig itt van Dua Lipa igazi mai slágere, a Break My Heart.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu
1: 3:11 után 3 perccel a legfrissebb útinformációk következnek a Rádió 1 gongon. Az utakon a vasárnapi nyugalom mellé megérkezett a 39 fokos forróság is, ami a volán mögött komoly kihívást jelent. Az M5-ös autópályán nagyszabású munkálatok zajlanak, átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem használható. A csomóponthoz kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom. Szigorú 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Jó hír viszont, hogy a Budapest felé vezető oldalon megnyitották a Kecskemét Centrum és Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az autóútról érkezők már a gyors forgalmi út elhagyása nélkül tudnak felhajtani a strádára. Az ideiglenes ágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat használhatják. A tűző napon a koncentráció rendkívül gyorsan lankad, a reflexek lelassulnak. Indulás előtt a palackozott frissítő vízbe életmentő. A hosszabb utakon pedig érdemes nagyjából 30 percenként néhány korty folyadékkal frissíteni a szervezetet. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 gong! Nem sokára kiderül, ki az első szerencsés, aki elvihet

0: Igen, tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, szia Edina.
0: Szia.
1: Hol hallottad a csobbanást ebben az órában, melyik dal előtt?
0: A Rúzsa Magdi Rosszlány előtt.
1: Így van, vár a vadkertitó, benneteket 4 személyes belépőt nyertél, 2 felnőtt és 2 gyermek részére. És...
0: Tökéletes.
1: Tökéletes? Pont ennyien vagytok?
0: Pont ennyien vagyunk, így van.
1: Akkor tényleg tökéletes. Ilyenkor hogy zajlik nálatok az ebédkészítés, a főzés? Mert az elég nagy meleget tud csinálni, és amúgy is nagy a hőség.
0: Hát van légkondicionálunk.
1: Ez nagy szerencse.
0: Igen, ez nagy szerencse ilyenkor, igen.
1: További kellemes napot kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: A következő órában programajánlókkal várunk benneteket, és továbbra is érdemes a csobbanás hangját keresgélni. Óranyereményünk egy újabb családi strand belépő a vadkertitóra. A reklámok és a hírek után Ray Dalton igazi mai slágerével jövünk vissza. Érkezik a Blood Running.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csobbanjunk a Rádió egy gongon. Jó eséllyel az egész

0: Bukkanjunk a Rádió egy gongon a Vadkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
4: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Városnézősétánk indulnak Kecskeméten, megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron. Forgalmas szezonra készül a repülőtér. Demeter Dia vagyok. Nyári városnézősétek indulnak Kecskeméten. Június 28-a és augusztus 30-a között vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára, írja a hírös.hu. A sétákat idegen vezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. Megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron. A létesítmény ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Tavaly ősszel kezdődtek itt munkálatok. A fejlesztésnek köszönhetően megújult a skanzen valamennyi építménye. Emellett a tájékoztató és információs táblák is korszerű, egységes megjelenést kaptak, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. A beruházásnak köszönhetően a látogatók egy még hitelesebb és szemléletesebb környezetben ismerkedhetnek meg az Árpád-kor települési és gazdálkodási viszonyaival, valamint a korabeli emberek mindennapi életével, fogalmaznak. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
8: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
7: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong.
0: Magyarország leghosszabb zenei órája, Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágerben.

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 11 óra után a kánikulában a kerti medencék és a hűvös szobák jelentik az egyetlen menedéket Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon is. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és üdv az interneten velünk tartóknak a rádió1gong.hu oldalon. Kormos Zsolt vagyok, nem sokára megérkezik a részletes helyi programajánló, de ami a mai napon a legfontosabb, a családi pihenést egyetlen mozdulattal fel lehet dobni. A csobbanjunk a rádió1gongon játékkal. Ma minden órában gazdára talál egy családi belépő a Soltvadkerti tó strandjára két felnőtt és két gyerek részére, amihez még két kényelmes napozóágy is jár. Szigorúan csak kölcsönbe, az aznapi strandolás idejére. Amint felcsendül a dalok között a csobbanás effekt, azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, csak a csobbanás utáni dal előadójának nevét és a felvétel címét fogom kérdezni. A jó válasz azonnali strandolást ér. És jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Következik Kygo, One Republic és a Chase.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A vasárnap délelőtti kikapcsolódáshoz és a jövő heti tervek összeállításához lássuk az aktuális tippeket Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád környékéről. A természet és kultúra kedvelőinek kiváló célpont a Muzsikál az erdő. Mátrai művészeti napok programsorozata, amely július 5-éig tart a Mátrában és környékén, és ahol kecskeméti kötődésű zenekarok is színpadra lépnek. Ma este 7:30-kor például Gyöngyös Patán, Csík János és a Mezzó formáció nyújt különleges zenei élményt. Ha pedig egy egzotikus, vizuális utazásra vágytok, érdemes észben tartani, hogy holnap délután 2 órakor nyílik Szabó Attila Tamás Pillanatok Kínából című fotókiállítása, a lenyűgöző tárlat megnyitója a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Lift galériájában lesz, és a képek ingyenesen megtekinthetők. A programokhoz kellemes és hasznos időtöltést kívánunk! És mostantól várom a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon. Ebben az órában is gazdára vár a Soltvadkerti Tó családi belépője 2 felnőtt és 2 gyermek részére. A visszahívlak, a most következő előadó nevét és a felvétel címét fogom kérdezni.
0: Egy pillanatig se tétovázz! Most üzenj! Csobbanjunk a Rádió 1 Gongon!

0: bitches.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
2: Ez a Rádió egy gong, pontosan 11:30 van. Ma igazi berzselő napsütés dominál a térségben. A csúcshőmérséklet eléri a 39 fokot, a délkeleti szelet pedig több helyen élénk széllökések kísérik. Csapadék sajnálatos módon sehol sem alakul ki. Hétfőn is marad a zavartalan napsütés. A szél holnap is élénk lesz, a hajnali 21 fok után napközben a meleg rekord is veszélybe kerülhet a várható 42 fokos csúcsértékkel. Kedden viszont észak-kelet felől gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A korra reggeli 25 fok után napközben 43 fokig forrósodik a levegő. Ráadásul itt az Alföldön mérhetjük majd a legmelegebb értékeket. Ez volt az időjárás, nem sokára jönnek a friss útinformációk, a folytatásban pedig egy igazi mai sláger következik. Medúza, Fast Boy és a Bad Memories.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:42 lesz, 5 perc múlva útinformációk következnek. Az 52-es főúton az autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták a forgalom elől. Távolabb Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A munkaterületnél a félútpályát lezárják. A korlátozások és az erős vasárnapi forgalom miatt mindkét irányban rendkívül lassú az előrejutás. A sávokban helyenként jelentős torlódás nehezíti a haladást. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Útravalóul pedig itt van Enrique Iglesias, igazi mai slágere, a Súbeme la Rádió.

0: Rádió 1 gong legújabb nyári játéka. Csobbanjunk a Rádió 1 gongon.
1: Szia, Klaudia vagyok.
2: Én pedig Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 gong stúdiójából. Szia. Figyeltél nagyon?
1: Igen. Két kis fiammal.
2: Igen? Mindannyian figyeltetek? Szeretnétek egy jó csobbanni ti is? Zsoltvadkerten, ugye?
1: Igen, nagyon szeretnénk.
2: Ennek minden esélye megvan. A dal előadójának nevét és a felvétel címét szeretném csak megkérdezni.
1: Halott pénz és szétszeretlek.
2: Tökéletes. Tiétek a családi belépő. 4 fő
1: nagyon
2: részére.
1: Nagyon örülünk.
2: Napozó ágyat is kaptok kölcsönbe, 2, azt ne hozzátok haza azért lehetőség szerint. És ha nem lenne elég gyerek, akkor szerzünk nektek kölcsön gyereket is.
1: Ó, pont meg vagyunk.
2: Akkor jó. Van-e valami spéci trükköd, ami véd a melegtől, a forróságtól?
1: Hát most legújabban ilyen hosszú ujjú felsőket szoktunk adni a fiúkra.
2: Ettől ők jobban érzik magukat? Tehát nem lesz melegük?
1: Nem, ez direkt ilyen strandra való, ezt így megimádják a szalmakalapot.
2: Oké, hát akkor jó fürdőzést kívánok nektek, meg szalmakalapozást, meg jó étvágyat az ebédhez.
1: Köszönjük szépen.
2: A következő órában indul a Daily Mix. Nem maradtok pletyka nélkül sem. Egy hűsítő nemzetközi gasztronómiai kihívással várunk benneteket. És természetesen a zenék között folyamatosan vadásszuk a csobbanás hangját is. A következő órában is pontosan ugyanez lesz a nyeremény. Egy családi belépő a Vadkerti tóra. A mai Daily Mixet Accent, Sarah és Misha Miller indítja. Jön a Don't Leave.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Csobbanjunk! A rádió egy gongon! Jó eséllyel az egész...

0: anyjunk a Rádió 1 Gongon a Vodkerti Tó támogatásával.
1: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
5: Július 3-án hangolódjunk együtt a gyárra a Sheraton teraszán. Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
1: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
8: Helyszíni szemlét tartottak a kampusznál, Kalocsán lesz az országos polgárőrnap, a hőségben sem pihennek a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Jó ütemben halad a Neumann János Egyetem Campus 2 beruházása. Az egyetem vezetői, Kecskemét város képviselői, valamint a közlekedési és beruházási minisztérium képviselője a helyszínen tekintették meg a munkálatokat. A hírös.hu beszámolójából kiderül, a résztvevők megtudhattak minden részletet a fejlesztés előzményeiről, jelenlegi állapotáról és a következő 10 hónap főbb kivitelezési ütemezéséről. A beruházás látványterveit és az egyes épületek tervezett funkcióit is megtekinthették, csak úgy, mint a már berendezett, mint a kollégiumi szobákat. Az egyetem korábbi tájékoztatása szerint a mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs irodaépület készül el. Az új épületeket a tervek szerint 2027 harmadik negyedévében vehetik majd birtokba az intézmény hallgatói és partnerei. Kalocsad otthont idén az országos polgárőrnapnak. A július 4-i programra 2500 polgárőrt is, mintegy 4000 látogatót várnak. Az érsekkert lesz a helyszín, a szervezők koncertekkel, interaktív bemutatókkal készülnek, de lesz főzőverseny, lövészverseny, drón bemutató is olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Az ünnepi rendezvényen fogadalmat tesznek az ifjú polgárőrök, emellett elismeréseket is átadnak. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
9: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
8: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
1: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
10: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó étvágyat kívánok mindenkinek Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környező településeken. Kormos Zsolt vagyok, indul a Daily Mix első órája. Az óra gasztro pletykájából rövidesen kiderül, milyen tudományos kihívással lehet a leghatékonyabban felvenni a harcot a kinti hőség ellen. De az ebéd közben sem érdemes lankadnia a figyelemnek, ugyanis a csobbanjunk a Rádió egy gongon játékban. Egy újabb Zsolt-Vadkerti családi belépő várja a tulajdonosát, két felnőtt és két gyermek részére. Amint meghalljátok a csobbanás effektet két dal között, már lehet is küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Annak, akit visszahívok, a csobbanás utáni dal előadójának nevét és a felvétel címét kell megmondania. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Pörög a Daily Mix, következik Avicii és az Addicted to You.

0: Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. A legfrissebb nemzetközi táplálkozás tudományi mérések szerint a 40 fokos hőségben a jeges ételek és italok helyett a kifejezetten forró és csípős fogások fogyasztása jelenti a valódi megváltást a szervezetnek. A belső receptorok a forró ételek hatására azonnal intenzív hűtőmechanizmust indítanak el az agyban, ami fokozza a párologtatást és végül sokkal tartósabban csökkenti a test hőérzetét, mint egy jéghideg frissítő. A keleti kultúrákban ez a módszer évezredes hagyomány. A legnagyobb forróságban is gőzölgő, fűszeres levesekkel veszik fel a harcot a hőség ellen. Ez egyébként tökéletesen illeszkedik a hazai ízekhez is, hiszen egy tűzforró, dögös halászlé kerek háromszor hatékonyabban hűti le a testünket, mint bármilyen fagyasztott édesség. A forró gasztro kihívások után pedig... Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ne feledjétek el megjegyezni a következő dal előadójának nevét és a felvétel címét. Óranyereményünk ugyanis egy két felnőtt és két gyermek részére szóló családi belépő a Vadkerti tóra.
1: Egy pillanatig se tétovázz! Most üzenj! Csobbanjunk a Rádió 1 gongon!

7 órán keresztül. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A Daily Mix rövid időjárás előrejelzéssel folytatódik a rádió egy gongon. Ma délután zavartalan napsütésre és 39 fokos csúcsértékekre kell készülni, helyenként megélénkülő déli délkeleti széllel. Hétfőn tovább fokozódik a hőség, felhő alig lesz az égen, a mérsékelt légmozgás mellett pedig 37 és 42 fok közötti értékeket mérhetünk, amivel veszélybe kerülhet a meleg rekord is. A hétfői nap után a kedd hozhat némi változást, észak-kelet felől gomoly felhők érkeznek, és elszórtan záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek az útinformációk, mixelünk tovább, következik Eva Max és a Sweet But Psycho.

illetve a 151-es kilométernél fekvő Szatymazi pihenőhelynél tehetik meg a tervezett megállást. Ne feledjétek, hogy a 40 fokos kánikulában egyetlen másodpercre sem szabad gyermeket vagy házi állatokat a leállított, zárt autóban hagyni. Még egy gyors bolti vagy benzinkúti fizetés idejére sem. A belső hőmérséklet ugyanis pillanatok alatt életveszélyes szintre ugorhat. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok egymásra és vigyázzatok magatokra is. Jó utat kíván a Daily Mix, következik One Republic és a Counting Star.

0: Hello.
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Viktóriát keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia. Sikerült-e megjegyezni, hogy melyik dal következett a csobbanás után?
0: Igen, nagyon próbáltam jegyezni.
1: Oké, hallgatom. Szerinted melyik volt?
0: Ez a Follow That Flow, Nem tudja senki.
1: Nem tudja senki, rajtad kívül természetesen. Egyébként gondolom mások is tudták. Jöttek az üzenetek szép számmal, de te voltál a szerencsés, akit ebben az órában kisorsoltunk. Úgyhogy tiéd a családi strand belépő a Batkerti tóra két felnőtt és két gyermek részére.
0: Hú, nagyon örülök neki. Mert szeretnénk kempingezni, és akkor mellé nagyon jó jön egy kis csobbanás.
1: Pont négyen vagytok?
0: Igen, pont.
1: Akkor minden stimmel. Túl vagytok-e már az ebéden?
0: Éppen folyamatban van.
1: Jó, nem zavarok sokáig. Milyen jellegű ételeket érdemes ilyenkor fogyasztani szerinted? Ezt a rövid kérdést még felteszem.
0: Hát pont hallottam, hogy a melegebb étel az jobban hűt. Hallani hallottam, de mi most éppen hidegebbe teszünk.
1: Hideg gyümölcslevest.
0: Hideg a salátát, úgyhogy rajta vagyunk meg, igen, hideg gyümölcsöt.
1: Oké. Jó étvágyat kívánok hozzá, és kellemes fürdőzést majd a jövő hét.
0: Köszönjük.
1: Ezzel a Daily Mix első felvonása a végéhez ért. A következő órában a csobbanás hangja után továbbra is várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket. A Daily Mix második órájában egy azonnal bevethető életmód praktikával várunk benneteket, ami igencsak ajánlott a trópusi hőség ellen. Rövid reklám és a hírek után igazi mai sláger érkezik. Hypaton és az Out of My Head.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csobbanjunk a Rádió egy gongon. Jó eséllyel az

0: Csobbanjunk a Rádió egy gongon a Vadkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Teljes a magyar Gripen flotta, hagyományőrző eseményt rendeznek Bukacon, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Teljes a magyar vadászgép flotta, két új Gripen harcászati repülőgép érkezett a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár kecskeméti bázisára, ezzel 18-ra nőtt a honvédség Gripenjeinek száma. A gépek fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is ünnepli. Az eseményen Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a vadászgépek nem csak Magyarország légtérvédelmének alappillé, hanem létfontosságú hozzájárulást jelentenek a NATO légtérrendészeti misszióihoz Szlovénia, Horvátország és Szlovákia felett, valamint rendszeres balti tengeri telepítésekhez. A két új repülőgép érkezésével a magyar flotta 16 harci és két oktatási célokat is szolgáló kétüléses Gripen vadászgéppel rendelkezik. Fókuszban a hagyományok. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurul Táj rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei Bukacon. A háromnapos programon több mint 20 nemzet tagjai szerepelnek. 100-nál több csapat, több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra, a magyarországiak mellett Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Délvidékről. Lesz sereg szemle és nomád vonulás is, ahol korabeli szekerek, málhás állatok, tevék és bivajok is felvonulnak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak, a cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el a rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
6: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás ellen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
5: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
7: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon, és továbbra is csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. A kanapé mágneses ereje elérte a hétvégi maximumot. A jól megérdemelt ebéd utáni pihenő fázisa kezdetét vette a hűvös szobákban. Laza és pihentető délutánt kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az internetes hallgatóknak egyaránt. Ez már a Daily Mix utolsó felvonása, ahol a pletyka rovatban egy zseniális, az ókori sivatagokból származó mindennapi trükk érkezik a meleg éjszakák túlélésére. De addig is a felfrissüléshez csobbanjunk a Rádió 1 gongon. Óranyereményünk egy családi belépő, két felnőtt és két gyermek részére a Soltvad kerti tópartjára. A nyeremény része két kényelmes napozóágy is a strandolás idejére, hogy a pihenés hibátlan legyen. A feladat pedig nagyon egyszerű. A telefon maradjon a kezetek közelében, és figyeljétek a zenéket. Ha két zene között meghalljátok a csobbanás effektet, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Ha visszahívlak, a csobbanás utáni dal előadójának nevét és a felvétel címét kell tudnod. Ez viszont azonnali nyereményt ér. A Daily Mix Bibi Rexa és Faithless felvételével folytatódik. A nyár egyik legnagyobb slágere következik, a New Religion. Jesus.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 Gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Mielőtt csobbannánk, következzen egy trükk, amit a fáraók földjén mindmáig sikerrel alkalmaznak a sivatagi forróság ellen. A légáramlási tesztek és az alváskutatók beszámolói szerint a 40 fokos nappalokat követő füllett éjszakák ellen a leghatékonyabb fegyver az úgynevezett egyiptomi lepedő módszer. Ennek a lényege, hogy a takaróként használt vékony pamut lepedőt a lefekvés előtt tiszta, hideg vízben alaposan át kell öblíteni, majd a centrifugálás után enyhén nyírkos állapotban kell magunkra teríteni. A fizika törvényei alapján a textilből folyamatosan elpárolgó nedvesség egy természetes hűtőburkot von a test köré, ami 4-5 fokkal csökkenti a bőr felszíni hőmérsékletét az éjszaka folyamán, így akár klímaberendezés nélkül is pihentető, mély alvást garantál a legnagyobb sivatagi forróságban is. Folytatódik a Daily Mix, de most figyeljetek! A csobbanás megvolt, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A most következő dal előadójának nevét és a felvétel címét mindenképpen jegyezzétek meg, ha szeretnétek megnyerni óra nyereményünket, egy családi belépőt, 2 felnőtt és 2 gyermek számára, napozó ágyakkal, a vadkerti tóra.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Déli Mixet halljátok a Rádió egy gongon. A mai perzselő napsütés mellett 39 fokos csúcsértékek alakulnak ki teljesen csapadékmentes időben, és a déli szelet élénk széllökések kísérik. Holnap is marad a zavartalan napsütés, a szél is élénk lesz, a hajnali 24 fokos minimumok után napközben 37 és 42 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkelet felől gomoly felhők érkeznek, és egy kis zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet ennek ellenére elérheti a 43 fokot. Ráadásul itt az Alföldön lesz a legmelegebb, és valószínűleg újabb hőmérsékleti rekordok születnek. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek az útinfók, pörög a Daily Mix, következik ATB és a Your Love.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén útfenntartási munkák zajlanak a 76-os és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között is félpályás lezárásra kell készülni. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt van érvényben félpályás korlátozás, így a belváros felé tartóknak fokozott óvatosságra van szükségük. A tartós forróság bizonyítottan növeli az ingerlékenységet és a türelmetlenséget az utakon. A félpályás tereléseknél a kölcsönös előzékenység és a higgadt vezetés a legbiztosabb garancia a balesetmentes hazatéréshez. Vezessetek tehát óvatosan, és legyetek türelmesek egymással. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, a Daily Mix Kamráddal folytatódik, következik a Be Mine.

0: Ezek az igazi mai slágerek Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.

0: Halló, tessék, Gábor vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Téged kerestelek, pont Gábor.
0: Szia.
1: Azt gondolom, hogy szeretnél te is csobbanni egy jó nagyot a Soltvad kerti tóban.
0: Igen.
1: Nincs is másra szükségem, csak a dal címére és az előadó nevére.
0: Lady Gaga, Ábrakadabra.
1: Ábrakadabra. Tiéd óranyereményünk egy családi strandbelépő a vadkerti tóra két gyermek és két felnőtt részére.
0: Köszönjük szépen.
1: Megvagytok mind a négyen?
0: Igen, négyen vagyunk.
1: Akkor.
0: Egy fiú, egy lány.
1: És a szülők természetesen.
0: Igen.
1: Mivel fogjátok tölteni a mai délutánt ebben a kánikulában?
0: Éppen most indulunk barátokhoz, ott is kerti partizni.
1: Kis kerti
0: partizni.
1: Megparcsolás. A legeslegjobb program ma délutánra. Kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen.
1: Ezzel a mai déli mix is véget ér. A következő órában indul a Mozaik Vízi Zalánnal. A csobbanás hangját legközelebb 3 óra után fogjátok hallani. És a következő órát egy síren

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csobbanjunk a rádió egy gongon. Jó eséllyel az egész.

0: Csobbanjunk a Rádió egy gongon a Vodkertító támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
4: Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Július 30, augusztus 1.
7: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
6: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
7: Második kecskeméti Summerfest.
6: Jegyek oneticket.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
9: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
10: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukac delirest.hu címre, és tarts velünk!
11: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Városnéző séták indulnak Kecskeméten, megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron. Forgalmas szezonra készül a repülőtér. Demeter Dia vagyok. Nyári városnéző séták indulnak Kecskeméten. Június 28-a és augusztus 30-a között vasárnaponként Kecskemét belvárosát ismerhetik meg az érdeklődők. A programsorozatot a Turinform iroda szervezi turisták és helyi lakosok számára, írja a híres.hu. A sétákat idegen vezető tartja, akár egy fő jelentkezése esetén is. Az egy-másfél órás belvárosi városnézés keretében bemutatják mások mellett a felújított városháza dísztermét, a Cifra palotát, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat és a főtér templomait is. Megújult az Árpád-kori falu rekonstrukció Tiszaalpáron. A létesítmény ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Tavaly ősszel kezdődtek itt munkálatok, a fejlesztésnek köszönhetően megújult a skanzen valamennyi építménye, emellett a tájékoztató és információs táblák is korszerű, egységes megjelenést kaptak, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. A beruházásnak köszönhetően a látogatók egy még hitelesebb és szemléletesebb környezetben ismerkedhetnek meg az Árpád-kor települési és gazdálkodási viszonyaival, valamint a korabeli emberek mindennapi életével, fogalmaznak. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos infrastruktúrális és technológiai fejlesztést valósítottak meg. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese néhány tanáccsal szolgál, hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt.
13: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2 és fél órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges a útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges, sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézi kodgyászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
12: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
2: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora. Minden szombaton és vasárnap 14 órától.
14: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunkat hallgatjátok így 2026. június 28-án, vasárnap van, 14 óra múlt 3 perccel, és nem sokára egy Gripen vadász pilótával fogunk beszélgetni. A héten teljessé vált itt Kecskeméten a Gripen flotta, a vadászgépek megérkeztek, azok is, amelyeket utólag rendeltek. Erről minden fontos információ tehát hamarosan. Emellett a nyári közlekedés veszélyeire, az ilyenkor jellemző balesetekre is felhívjuk a figyelmet. Ha éppen úton vagytok, vagy terveztek akár egy hosszabb autós utazást, nagyon érdemes lesz ránk figyelni.
2: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
2: Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt van velünk a stúdióban Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Jó napot kívánok, üdvözöllek itt a stúdióban. Szia!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: Arra fogunk beszélgetni, hogy a nyár, hát az első hónapja lassan véget ér, úgyhogy aktuális téma, hogy milyen nyári közlekedési veszélyek jellemzőek ilyenkor, és mondjuk, ha valaki autóval megy nyaralni, akkor mire figyeljen egy-egy hosszabb út előtt. Itt fontos tanácsok fognak elhangozni. Melyek a leggyakoribb nyári közlekedési balesetek? Lehet-e így évszakra bontani, vagy évszak specifikusan megállapítani ezt?
1: Talán ez azért nem olyan egyszerű, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ilyenkor jellemzően megnövekedik a követési távolságos baleseteknek a száma, illetve a relatív gyors hajtáshoz kapcsolódó. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, amikor amikor egy nedves úton vagy egy útkanyarulatban túlzó sebességgel haladunk, akár még a megengedett sebességen belül, de ugye a csúszós úton vagy az éles útkanyarulatban nem olyan sebességgel haladunk, amivel azt a kanyart végig lehet haladni, illetve az is jellemző, hogy ez egy kicsit a figyelmetlenséghez, a fáradtsághoz kapcsolódik, ugye ami a melegben azért eléggé jellemző, hogy későn veszük észre, hogy már közel vagyunk a kanyarhoz, és későn kezdünk bele a manőverbe, és ezért nem jön ki jól a helyzet. Az is gyakori egyébként, hogy például szintén a fáradtsághoz kapcsolódóan ugye a sávtartásunk már nem olyan tökéletes, picit lekap az autó az útpatkára, és durva mozdulattal rántjuk vissza. Tehát mindenképpen jellemzően itt a fáradtsághoz és a hőséghez kapcsolódó balesetek azok talán ezek.
0: Ugye szoktunk arról beszélgetni, hogy ha gyorsan hajtunk, akkor a reakció időnk az hogyan is hát befolyásolja azt. Vagy bocsánat, nem is a gyorsan hajtásnál, de ott is persze van reakcióidő, hanem az ittas járművezetésre gondoltam, hogy ott a reakció időt, mondjuk az, hogy bódult állapotban vagyunk, az hogyan is tudja befolyásolni. A fáradtság, tehát nem vagyunk most bódult állapotban, tegyük fel, de a nyár miatt, a nagy hőség miatt fáradtabbak vagyunk. Itt hogyan befolyásolja a nagy hőség a koncentrációs képességét a sofőrnek?
1: Hát ez egy érdekes dolog, hogy a fáradtság az nagyon-nagyon hasonló a befolyásoltsághoz, az alkoholos vagy egyéb befolyásoltsághoz. Ugye a reakcióidő megnövekszik, és ugyanakkor hajlamosak vagyunk rossz döntéseket is hozni. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy a fáradtságra is fokozottan figyeljünk, és fáradtan ne vezessünk. Álljunk meg, pihenjünk, sőt, én azt is szoktam, hogy viszek magammal egy másfél literes palackban vizet, nem csak iváshoz, hanem ahhoz, hogy időnként az arcomat megmosom vele, vagy a kezeimet, esetleg ha rövidnadrágban vagyok, akkor még a lábam szárát is fölfrissítem, és ez sokat tud segíteni.
0: Említetted, hogy például ilyenkor a követési távolság be nem tartása, vagy a ráfutásos balesetek is meg tudnak növekedni így nyáron. Ez összefüggésben lehet-e azzal, hogy mondjuk fáradtabbak vagyunk, és kevésbé koncentrálunk így nyáron, tehát mondjuk a hőség tud okozni fáradtságot, a fáradtság pedig tud okozni egy olyan balesetet, amikor hirtelen nem látjuk, hogy előttünk mi történt. Mondjuk egy autópályán, mondjuk egy hosszabb utazás miatt, amely szintén a nyárra jellemző, hogy ilyenkor hosszabban utazunk.
1: Így van. Általában mondjuk a követési távolság be nem tartása miatt bekövetkező balesetek azok úgy történnek, hogy haladunk az autósorban, ugye nincs meg a követési távolság, és az előttünk haladónak valamiért váratlanul fékeznie kell, és mi már nem tudunk megállni mögötte. Ilyenkor a nyári időszakban megnövekszik a száma azoknak a jellegű baleseteknek, ahol nem erről van szó. Ahol az előttünk haladó teljesen normál fékezést hajt végre, akár egy piros lámpa miatt, vagy egy gyalogátkelőhelynél látja, hogy meg kell állni, és nem hirtelen fékez, mi viszont későn reagálunk az ő fékezésére, és mikor észrevesszük, hogy lassít, akkor már nagy a sebességkülönbség köztünk, és túl közel vagyunk. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy fizikailag mi betartjuk a követési távolságot, viszont később reagálunk az ő manőverére, és emiatt ütközünk neki hátulról. Ez természetesen majd jogilag ugyanúgy követési távolság be nem tartása, de azért ez valahol a figyelemhez és a fáradtsághoz kapcsolódik. Tehát ilyenkor mindenképpen érdemes egy kicsit nagyobb követési távolságot tartani, hát hogy legyen időnk reagálni, és azért fokozottan, tehát tudatában legyünk annak, hogy figyelmetlenek vagyunk, fáradtak vagyunk. Egy kicsit furcsa ez, hogy pont a tudatosságunk csökkent, de mégis valahogy a megnövelt követési távolság az mindenképpen tud segíteni, és segít elkerülni a balesetet.
0: Beszélgessünk arról is, hogy a nyaralási szezon is természetesen ilyenkor tombol. Mire figyeljenek azok, akik hosszabb autós útra indulnak?
1: ezt három felé szeretem bontani. Ugye az egyik az az időjárás. Az időjárás, különösen ha más tájakra megyünk, ahol nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire változékony az időjárás. Vannak olyan vidékek, ahol bármikor egy fél óra alatt a tűző napsütésből egy hirtelen zápor következhet. Vannak olyan helyek, ahol például nagyon szeles az idő. Akár egy hegyvidéken is számítanunk kell arra, ha egyébként ugye mi itt az Alföldről elindulunk, hogy egy hegyvidékhez érkezve számítanunk kell arra, hogy a völgyek, hegyek váltakozásánál az oldalszél váratlanul elérhet bennünket, hiszen ott teljesen másképp viselkedik a szél, mint itt az Alföldön. Itt ugye, hogyha egyszer jobbról fúj a szél, akkor az mindig jobbról fog fújni, amíg be nem érkezünk a városba. Viszont egy hegyvidéki terepen, ahogy kanyarogunk is, ugye bármikor váratlanul, ahogy kijövünk egy sziklatakarásából, már akkor előfordulhat egy hirtelen oldalszél. Tehát erre is figyelni kell. A másik része a megnövekedett forgalom ilyenkor nyáron, és hát ugye nem feltétlenül pontosan ugyanolyan forgalmú városba fogunk menni, ahonnan indultunk. Számítanunk kell arra, hogy esetleg egy extrém nagy forgalmú városba, olyan, mintha fölmennénk mondjuk Budapestre. Tehát, hogy erre is oda kell figyelni. A másik pedig, hogy ez a, én úgy szoktam mondani, hogy az UFO-k, az idegenek. Mi magunk is idegenek leszünk, ugye? De a saját városunkban is nagyon sok idegen fog közlekedni, akiknek fogalmuk nincs róla, hogy milyen itt a közlekedés, mint ahogy nekünk nincs fogalmunk róla, hogy ott milyen a közlekedés. Tehát ez megnövelt figyelmet követel. Ezért nagyon fontos, hogy az út hosszára ne a navigációs eszközünk által megadott időt tervezzük, hanem jóval többet. Tervezzünk be 150-200 kilométerenként egy-egy pihenőt, esetleg 400-500 kilométerenként egy komolyabb, akár egy másfél-két órás pihenőt, és magára az útvonalra is hagyjunk egy kicsit több időt. Tehát, hogy ha azt mondja nekünk a GPS, hogy másfél óra alatt ott vagyunk, akkor gondoljuk azt, hogy két óra alatt vagyunk ott. És akkor akármilyen forgalmi torlódás, egy baleset, bármi, nem kell izgulni emiatt, oda fogunk érni, át tudjuk venni, át tudjuk foglalni a szállást.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Igazi mai
2: slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. És arról beszélgetünk, hogy hogyan is kell, vagy érdemes hosszabb utazást tervezni ilyenkor nyáron, hogy a fáradtság az hogyan befolyásolhatja a hőség miatti fáradtság, a koncentrációnkat, a reakcióidőnket. Ugye ezekről már beszélgettünk, és a nyaralási szezonra is rátértünk olyan szempontból, hogy mire figyeljünk akkor, hogyha hosszabb utazásra indulunk, vagy hosszabb utazást tervezünk autósan. Ugye említetted, hogy arra nagyon oda kell figyelni, és fel kellene valahogy készülni arra, hogy ahova utazunk, mondjuk teszem azt a legtöbben talán Horvátországban mennek, hogy ott milyen a közlekedési kultúra. Erről jutott eszembe, hogy ugye jöhetnek ide is Kecskemétre is akár turisták, előfordulhat. Kecskemétre mi a jellemző itt? Milyen a közlekedés?
2: Ez egy nagyon vegyes közlekedés, nem is tudom, hogy az országban van-e még ehhez hasonló. Budapest közelsége miatt is, tehát részben Budapest közelsége talán, ami hatással van rá. A másik pedig, hogy eléggé szétszórt a települések, nagyon sok kis település van, majdhogy nem tanyasi jellegű a környezetünk. És maga Kecskemét is egy viszonylag nagy város, azt lehet mondani, hogy az első 10-ben, 10 legnagyobb városunkban benne van, és az úthálózata az nagyon nehezen viseli el a megnövekedett ipari és egyéb tevékenységet. Emiatt ugye vannak, akik egy kicsit olyan vidékiesen, nyugodtabban közlekednek, találkozhatunk olyanokkal, akik 40-45-tel mennek a megengedett 50 kilométeres szakaszokon, tehát erre is számítani kell, és vannak olyanok, akik inkább a 60-70-et választják, ugyanígy az 50 helyett, tehát nagyon nagy sebességkülönbségek lehetnek. És hát bizony lehetnek mögöttünk türelmetlenkedők, és lehetnek olyanok, akik miatt mi vagyunk esetleg türelmetlenek. De nagyon fontos, különösen ebben a meleg időszakban, hogy próbáljuk ezt elviselni, és ha éppen dolgozni megyünk, akkor is induljunk már 5-10 perccel hamarabb a szokásosnál, és legyünk nyugodtabbak, mert a legveszélyesebb része a közlekedésnek, hogyha fáradtak vagyunk és idegesek, mert ez rontja a figyelmünket, megváltoztatja a reakcióinkat, és emiatt könnyebben előfordulhat baleset.
1: Milyen műszaki ellenőrzéseket javasolnál, vagy érdemes elvégezni egy hosszabb utazás előtt?
2: Hát ugye ez a mindent is kategória, de azért a legfontosabbak az talán ugye a klíma és hűtőrendszer, ez legyen rendben, különösen extrém melegek vannak ugye most már a nyarainkon, amihez nem vagyunk hozzászokva, és hát azért az autóinknak kellene ezt elviselni, de eddig nem figyeltünk annyira a hűtőrendszerre, amíg rendben volt minden, addig rendben volt, picit csöpök, nem baj, majd utántöltjük. Viszont ilyen extrém melegekben előfordulhat, hogy az a picit elcsöpögött fél deci még nem is jelez az autó, de a hűtőrendszernél az már fokozott igénybevételt jelent egy 40 fokos vagy 36-40 fokos külső hőmérsékletnél. És ne feledkezzünk meg arról, hogy egy üdülő területen könnyen lehet, hogy majd araszolnunk kell. És sebesség nélkül az autók hűtőrendszere jóval kisebb hatékonyságot tud mutatni. Tehát amikor a Balatonparton 30-40-nel batyogunk végig mondjuk egy főútvonalon, vagy akár egy belső úton is, akár egy óra hosszát is így kell közlekednünk, az már az autó hűtőrendszerét igénybe veszi. Nyilván a klímatisztítás alap, meg annak a rendbetétele egyértelműen, és ne feledkezzünk meg azokról az eszközökről, amik tisztán tartják az autónak a felületeit, az üveg felületeit, így a fényszóró és a szélvédő mosótörlő berendezések mindig legyenek feltöltve, megbízhatóan működjenek. Ugye, amit beszéltünk, hogy olyan helyekre is járhatunk, ahol nem ismerjük az időjárást. Lehet, hogy hirtelen jön egy zápor, ami mondjuk jól fölveri a port, és akkor csupa saras lesz a szélvédő. Ha nem működik az ablaktörlő, akkor borzalmas lesz kilátni ezen a felületen. Tehát mindenképpen ezekre nagyon oda kell figyelni. Én azt szoktam mondani, hogy mivel a nagy melegekben a gumiabroncsok azért nem úgy viselkednek, az aszfalt is fölmelegszik, tehát már ott a tapadás nem feltétlenül lesz olyan jó, mint amilyet megszoktunk, ezért a fékrendszerekre is figyeljünk oda, hogy még ha látszólag jó is, még akkor is, hogyha decemberben vizsgázott az autó, akkor is érdemes egy kis műszaki átvizsgálásra bevinni valamelyik autós autószervizbe, hogy nézzék át úgy a futóművet és a fékberendezést legalább.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Marad velünk, Farkas Attila.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Sok mindenről beszélgettünk már, elsősorban itt a nyári közlekedés természetesen a témánk. Itt beszéltünk a koncentrációról, a fáradtságról, a hőség okozta veszélyekről, és a nyaralásról is, hogy egy hosszabb utazásra hogyan érdemes felkészülni. Itt említetted, hogy fel kell készülni mindenre. Hogyha már szóba kerültek itt a turista övezetek, és olyan Balatonpartot is megemlítetted, ahol lehet, hogy arra szólnunk kell, az ilyen zsúfoltabb turista utakra hogyan érdemes felkészülni, vagy ha ott vagyunk, és mondjuk ismeretlenek vagyunk az adott területen, akkor milyen jó tanácsot javasolnál, hogy a közlekedésünk biztonságos maradjon?
2: Igen, ez az araszoláshoz és a hosszú megnövekedett útidőhöz, vagy utazási időhöz azért az is hozzátartozik, hogy ugye a közlekedésnek egyik nagyon fontos része a jármű irányítója, tehát hogy a gépkocsi vezető mindenképpen készüljön fel arra, hogy folyadékot és sót pótolni kell. Ez lehet akár egy sós szendvics, akár egy chips, akár mogyoró. Ez mindenképp jó, hogyha van az autóban, mert nem elég csak inni. Ugye az elektrolit háztartásunkat rendben kell tartani, egyensúlyban, tehát egy kis sót is kell fogyasztani néha, ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyen megfelelő folyadékmennyiség. A másik, hogy amikor hosszabb útra megyünk, jó, hogyha van egy utas mellettünk, általában ugye azért egy családi kirándulásnál ez van, és a jobb első utas próbálja figyelemmel kísérni a vezetőt. Nyilván a vezetővel menet közben beszélgetni nem egy biztonságos dolog, hiszen elvonhatjuk a figyelmét, de amikor, tehát egy-egy időközönként odavetett kérdés, egy figyelemfelhívás, egy segítség, az mindig jól jön. Én például a feleségemmel úgy szoktam ezt megoldani, hogy ő mindig figyelmeztet, ha valami veszélyt lát. Hogyha jön egy gyalogos, akkor is figyelmeztet, és ezt én nem úgy fogom föl, hogy ő azt hiszi, hogy én nem látom, hanem több szem többet lát. Tehát ha esetleg nem látnám, akkor nagyon jó, ha szól. Ha látom, akkor sincs probléma abból, hogy ő is mondta. Tehát, hogy nyugodtan ilyenkor az utas és a vezető alakítson ki egy olyan együttműködést, hogy az utas bizonyos időközönként egy kicsit zökkentse ki a vezetőt gyakorlatilag abból a fáradtságból, abból az elfásulásból, ami ilyenkor nagyon gyakori, és ez például autópályán is nagyon fontos, ahol szinte alig kell valamit a vezetőnek tennie. Tehát mindenképpen célszerű, hogy a vezető figyelmét valamilyen módon fölfrissítsük. Ha pedig egyedül van a vezető, illetve ha nem egyedül van, akkor is sokat segíthet az, hogyha hozzászokik ahhoz, hogy a figyelmét, ahogy azt tanították, rendszeresen áthelyezi. Tehát nem csak előre néz, és ez föl különösen például a tempomatnál. Ó, a sebességre már nem kell figyelni, műszerfalat nem figyeljük, csak nézünk előre, ki a fejünkből, nem. Szokjunk ahhoz hozzá, hogy előre nézünk, lenézünk egy kicsit a műszerekre, csak rövid időre, visszatekintünk, belenézünk a baloldali tükörbe, megint előre nézünk, jobboldali tükör, megint előre nézünk, belső tükör, megint előre nézünk. Ha így váltogatjuk időnként a figyelmünket, és ezt megszokjuk, hogy váltogatjuk a figyelmünket, akkor kisebb az esélye annak, hogy egy ilyen monoton úton teljesen a fáradtság és a fásultság miatt esetleg elalszunk.
1: Na pedig itt a monotonitás az szóba kerülhet, ha mondjuk arról beszélgetünk, hogy valaki autópályán elutazik Horvátországig. Beszélgessünk egy utolsó zárszóként, vagy záró témaként a motorosokról és a kerékpárosokról, mert az ő jelenlétük az utakon szintén a nyárra jellemzőek. Valóban ilyenkor többen vannak-e az utakon a motorosok és a kerékpárosok, és valóban megnövekszik-e a velük kapcsolatos problémák, balesetek száma?
2: Mindenképpen ugye van egy ilyen tavaszi nyár elejé rajzás, talán ennek tudnám nevezni. Nagyon sok olyan motoros van, ugye, aki, mert persze ők már elővették a gépet, de nagyon sokan most kezdik ugye a szabadságolás alkalmával, kezdenek fölülni a motorokra, illetve ilyenkor gyakori az, hogy mondjuk a gyerek elmegy a táborba, nem kell minden nap az iskolába vinni, nem kell minden nap reggelit készíteni neki, hát akkor kiránduljunk valahova. Fölpattanunk a motorra, és akár anyával, akár egyedül nekivágunk az országútnak, ami egy nagyon jó dolog. De azért ezzel tisztába kéne lenni mind a motorosoknak, mind a többi gépjárművezetőnek, vagy járművezetőnek, hiszen nem csak róluk van szó, sőt, még a gyalogosoknak is, hogy a motor az egy jóval kisebb felület, és ezt már talán ezerszer elmondtuk, de újra el kell mondani. Egy jóval kisebb felület, jóval közelebbről lehet csak fölismerni, hogy érkezik, jóval közelebbről lehet csak fölmérni a sebességét. Ugye a sebesség, ahhoz, hogy a sebességét, a közeledő jármű sebességét fölmérjük, ahhoz kell egy bizonyos közelség, meg egy bizonyos felület. Tehát minél kisebb a közeledő jármű, és minél távolabb van, annál nehezebb fölmérni a sebességét. Ezt leginkább a motorosok tudják figyelembe venni, mert az, aki nem látja őket, az nem tudja figyelembe venni, hogy ő nem tudja a sebességet fölmérni. Tehát ez a motorosoknak a felelőssége. És hát a kerékpárosoknál hasonló, hogy ők is legyenek tisztában azzal, hogy ők egy kicsi felületet mutatnak, ők nehezebben észlelhetők, nehezebben észrevehetők. És a kerékpárosoknál az egyik leggyakoribb probléma a balesetek tekintetében az úttestre való ráhajtás. Ez lehet akár járdáról, kerékpárútról, akár egy keresztező útról fölhajtás, tehát egy kapubejáróból, vagy egy a tanyához vezető kis útról. Ezek az alkalmak fokozott figyelmet kívánnak a kerékpárosoktól. Tehát nagyon oda kell figyelni, mert a nagy sebességgel közeledő autók nem biztos, hogy le tudják reagálni az ő mozgásukat, és ami még nagyon fontos, a korlátozott látási viszonyok között. Ezt fogadjuk el, akár kerékpárosként, akár gyalogosként, hogy nem vagyunk jól láthatók. A szemünk kerékpárosként, így gyalogosként, ahogy ugye nincs körülöttünk egy karosszéria, alkalmazkodik a környezetünk fényéhez. A járművezetők, a gépjárművezetők szeme pedig a fényszóró fényéhez alkalmazkodik. Ami a fényszóró körén kívül van, azt ők nem látják. Akár tetszik, akár nem. És ez egyszerűen fiziológiás kérdés, és ez nem arról van szó, hogy nem törődik velük az autós, nem látja őket, mert ilyen a szervezetünk, így működik. Tehát ilyenkor nagyon fontos a láthatósági mellény, láthatósági eszközök, lámpa. Gyalogosként sem tilos lámpát vinni magunkkal, sőt, lakott területen kívül éjszaka mindenképpen vigyünk lámpát.
1: És akkor még talán egy zárszó, vagy egy utolsó kérdés. Itt most beszéltünk arról, hogy hogyan is érdemes az autósoknak figyelni a motorosokra, vagy a motorosok is, meg a kerékpárosok is tudják, hogy ők egy kisebb felület, és ezzel legyenek tisztában. Milyen szabályszegéseket szoktak elkövetni a kerékpárosok és a motorosok leginkább? Tehát az ő figyelmüket mire kellene most nyáron felhívni?
2: Hát a leggyakoribb szabályszegés a kerékpárosnál az, ami nem is tudom, hogy mennyire lehet ezt úgy külön szabályszegésként említeni, de az, hogy nem néz körül. Tehát akármilyen manővert hajt végre, nem néz körül. Ugye ez is, amit beszéltünk, hogy az elindulás, tehát az úttestre való fölhajtás, de ez egy bekanyarodásnál is nagyon gyakori. Nagyon gyakran látom, hogy a kerékpáros hát jó esetben legalább behúzódik az út közepére, mikor balra kanyarodik, de még ez sem mindig történik meg. És sokszor a hátranézés is csak olyan, hogy egy pillanatra elfordítja a fejét, de a mögötte haladó járművezetőként látom, tehát tudom, tisztában vagyok vele, hogy nem láthatott engem. Hiába nézett, inkább csak oldalra néz, nem hátra. Tehát ez az egyik dolog, ami nagyon gyakori. Hát, amit még ide mindenképpen érdemes, az pedig, ugye az előbb említettem a világító eszközöket és a láthatósági eszközöket, hát a kerékpárokon a lámpák, az szinte mintha tiltva lenne, alig-alig látni egy-kettőt. Leginkább az országúti kerékpárosok, akik ezt használják, vagy akinek szép új biciklije van, és esetleg a kerékpárhoz kapott ilyen lámpát, de nagyon sokan vagyunk, akik sajnáljuk azt a 1-2000 forintot arra, hogy egy jó minőségű, jó fényerejű lámpát helyezzünk el a kerékpáron, pedig ez én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne. És ami azért nem csak a kerékpárosokat érinti, maga az irányjelzés. Én kerékpárost, hogy kitegye a karját, hogy ő most be akar kanyarodni, ezt annyira ritkán látok, hogy szinte kuriózumnak számít. Nyilván magamat nem látom kerékpározás közben, tehát ezt nem számítom, de mások, tehát körülöttem nagyon ritka. És ez sajnos a járművezetőkre is igaz, hogy bizony nagyon sokszor nem használják az irányjelzőt. Lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy most éppen nem látja őket senki, úgy sincs kinek jelezni, de ezzel egy szokást alakítanak ki. És hogyha nem szoknak hozzá az irányjelző használatához, akkor nem fogják használni. Például nagyon fontos lenne, amikor a körforgalomból ki szeretnénk hajtani. Nagyon-nagyon sok bosszúságot tudnánk megelőzni másoknak azzal, hogyha időben jelezzük, hogy mi most elhagyjuk a körforgalmat, és hát ezzel a csúcsforgalom is csökken, hiszen egy-két autóval több tud behajtani a körforgalomba és áthaladni az adott kereszteződésen, akkor ez csökkenti a csúcsforgalmat, ez magától értetődik.
1: Így a nyár elején az volt a célunk, illetve hát már benne vagyunk a nyárban, így érezzük a bőrünkön, de az volt a célunk, hogy egy ilyen átfogó képet adjunk azzal kapcsolatban, hogy milyen balesetek is szoktak megtörténni a nyáron, és reméljük, hogy ez egy olyan nyári szezon lesz, amikor nagyon kevés ilyenről kell beszámolnunk. Nagyon szépen köszönöm a legfontosabb tanácsokat ezzel kapcsolatban.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, mindenkinek kellemes nyarat és balesetmentes közlekedést kívánok.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Újabb két JAS-39 Gripen landolt Kecskeméten, és így a héten teljessé vált a magyar Gripen flotta. Itt városunkban az MH Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandárnál, tehát a kecskeméti katonai repülőbázison. Magyarország 2024-ben kötött szerződést Svédországgal és a Saab céggel, amely során 4 JAS-39 C Gripen vadászrepülőgépet vásárolt. 20 évvel az első Gripenek megérkezése után, ugye ez 2006-ban történt, most az utolsó két Gripen is megérkezett ide Kecskemétre, így már 18-ra emelkedett a vadászgépek száma, ezzel tehát teljessé vált ez a flotta. Az egyik gépet Olá Dániel vadászpilóta, a kecskeméti repülőbázis repülőműveleti főnökség főnökhelyettese vezette. Vele beszélgettünk az új Gripenekről, illetve arról, hogy hogyan és miért lett belőle Gripen pilóta.
2: Mindig is ezt szerettem volna lenni. Ugye gyerekkoromban én halászterken nőttem fel a Tököri reptér mellett, ott a 80-as években még elég sok repülőgép volt, és ez valahol akkor így eldöntöttem, hogy ezt szeretnék lenni, és így 15 évesen el is kezdtem repülni vitorlázó repülőgéppel, aztán egyetem után sikerült bekerülnöm a NFTC programba, ez akkor a Magyar Honvédség keresett friss diplomásokat, akik repülőgépvezetők szeretnének lenni, katonai repülőgépvezetők szeretnének lenni. Ott az első katonai típus, amit repültem, az a JAK-52-es volt. Kiválogattak, bekerültem abba a csoportba, aki kiutazott Kanadába, ott a Harvard turbopropelleres repülőgépen folytattam a kiképzésemet, kiválogattak, hogy mehetek tovább vadász irányra, és így a HOK típusú sugárhajtású kiképző repülőgéppel folytattam a kiképzésemet, majd 2014-ben Svédországban megcsináltam a típus átképzésemet a Gripenre, és 2015 óta adok fegyveres légvédelmi szolgálatot egészen a mai napig is, és még aktív vadászpilóta vagyok.
3: Mondhatjuk, hogy nagyjából 10 vagy 15 éves munka, mire eljut valaki az álomból a megvalósításig, hogy egy vadászgépet vezethet?
2: 6. Azt mondanám, hogy 6 év onnan, hogy belép, mert nem lehet rövidíteni a képzésen, mert a lépcsőfokokat nem lehet átugrani. Akkora a sebességkülönbség a különböző típusok között, a JAK-kal repül az ember 100 csomóval, a Harvard-dal már 200-250 csomóval, HOK-kal már 350-400 csomó, és a Gripen meg a hangsebesség másfélszeresére is képes. Nem lehet ezt a lépcsőfokokat be kell tartani, mert hirtelen nagy az ugrás, és ezért ha minden rendben megy, akkor 5-6 év alatt eljut az ember oda, hogy bevonul, kiképzik, és vadászpilóta lesz. Ezt mi egymás között onnan számítjuk, hogy valaki vadászpilóta, aki mikor leadta az első éles fegyveres szolgálatát.
3: Csomó az a kilométer per órát?
2: Nem, a csomó az a tengeri mérföld per óra. A kb. 2-vel kell szorozni, és akkor kapod meg kilométer per órából. 200 csomó, kicsit kevesebb, mint 400 kilométer per óra.
3: A Gripennel, amikor repültök, akkor a hangsebesség való átlépéskor érzel-e bármit, vagy van-e bármi különbség mondjuk már ilyen nagy mennyiségek vagy távolságok szempontjából, vagy igazából már nem jelent ez plusz terhelést?
2: A hangsebesség átlépését azt nem is érezzük. Ezt a gépet a hangsebesség fölötti repülésre tervezték aerodinamikailag. Kiváló FCS van benne, ez a Flight Control System. Egy teljesen fly-by-wire rendszerén csak egy joystickot mozgatok, és a FCS úgy manőverezi a kormányfelületeket, hogy mindig ideális legyen arra a sebességre. Egy MiG-21-esnél kihívás volt hangsebesség fölött repülni, mi már csak azt látjuk, hogy a mutató átlépte.
3: Hogyan néz ki manapság a munkád? Tehát hogyan néz ki egy Gripen pilótának az élete? Várjátok a bevetéseket, vagy mellette van még más is?
2: Én már az idősebb generációhoz tartozom. 44 éves vagyok, és még aktív vadászpilóta, de már törzstiszt. A repülőműveleti főnökségem vagyok a főnök helyettes, a harcászati részleget intézem, tehát van egy úgymond törzstiszti munkám is, és emellett igyekszem minél többször a kiképzési repülésekre eljutni, és a fegyveres légvédelmi szolgálatot, a QRA, amit itt a beszédében a miniszter helyettes úr mondott, azt ellátni és onnan repülni. A fiatalok, őknek a beosztott repülőgépvezetők, ami én is voltam 10 évvel ezelőtt, őnekük a életük a repülésről szól, hogy bejönnek, felkészülnek, repülnek, kiértékelik, és újra és újra. És természetesen a szolgálat ellátása.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket majd egy zene után Olá Dániel vadászpilótával.

0: Folytatjuk magazin műsorunkat, amelyben továbbra is ritka pillanatot ünnepelhetünk, ugyanis nem minden nap adatik meg, hogy az ember Gripen vadászpilótával beszélgethessen. Ezt az interjút Olá Dániel őrnaggyal, a kecskeméti repülőbázis repülőműveleti főnökség főnök helyettesével azért volt lehetőségünk elkészíteni, mert a héten, egészen pontosan kedden tartották meg a hivatalos fogadó ünnepségét az utolsó két Gripennek. Immáron 18 Gripen vadászpilótából áll az így teljessé váló magyar flotta. Az egyik gépet Svédországból interjú alanyunk, Olá Dániel hozta haza, aki már mesélt arról, hogy hogyan és miért lett belőle vadászpilóta, és azt is megkérdeztük tőle, hogy hány fegyveres bevetése, küldetése volt már az élete során.
1: Ezt nehéz erre válaszolni. Ez a fegyveres légvédelmi szolgálat, ezt elvileg nevezhetjük annak, de hála az égnek nem kellett még éles fegyvert indítanom. Ez egy béke műveleti feladat. Reméljük így is marad.
2: Abban volt most alkalmat, hogy a Gripen flotta azzal vált teljessé, hogy most megérkezett az utolsó kettő Gripen. Ennek részese voltál, hogy az utolsó kettőt haza tudtad hozni, az egyiket te vezetted. Milyen élmény volt, és miben más egy mostani Gripen, mint mondjuk egy 20 évvel ezelőtti?
1: Nagyon nagy élmény, mai napig szeretek beülni a Gripenbe és repülni vele. Miben más? Kinézetre nem tudnád megmondani, mert a sárkány szerkezete ugyanaz maradt, de folyamatos a frissítések, fejlesztések a Saabnál, és a gépben a hardvereket, szoftvereket folyamatosan frissítik és újítják. Új radar kerül bele, új elektronikai harcászati rendszer kerül bele, üzemanyagrendszert fejlesztik. Tehát így ránézésre nem lehet megmondani, de ha teljesítményre, meg képességre jelentős a különbség.
2: Három gyermekes családapa is vagy amellett, hogy Gripen pilóta és vadászpilóta, vagy mennyire nehéz egy akár szolgálatra mindig talán késznek kell lenni állapotból átváltani egy három gyermekes családapává?
1: Az nagyon gyorsan megy, tehát amikor leadom a szolgálatot és hazamegyek, ott gyorsan át tudok vedleni apukának, és azt nagyon is élvezem. A másik a nehezebb, amikor otthon kell hagyni a síró gyereket, mert a szolgálat is be kell jönnöm, vagy ki kell települni külföldre, és ott kell szolgálatot ellátni, és a családot itthon kell hagyni sajnos. Ez nem egy könnyű dolog, de hál' Istennek a feleségem partner benne. Remélem, az marad még sokáig.
2: Közben itt a háttérben meg is vártuk. Elrepült egy Gripen. Ez itt

0: Bele, de a sport, meg a mozgás a szabadidőmben így is megmaradt, amikor van lehetőségemre. A foci VB-t meg sajnos, hogy ilyen későn van, viszonylag nehéz követni, de azért jó szurkolást mindenkinek.
1: Kinek szurkolsz?
0: Hát az argentinoknak természetesen.
2: Olá Dániel kecskeméti vadászpilóta, tehát Lionel Messiék sikeréért szorít a világbajnokságon, ahol ma egyébként megkezdődik az egyenes kieséses szakasz. Majd meglátjuk, hogy Argentina meddig jut, az viszont biztos, visszautalva az elmúlt percekre, hogy immáron teljes a Kecskeméten állomásozó magyar Gripen vadászgép flotta. 18 ilyen vasmadarunk van, és ha az utolsó két gép érkezéséről megtekintenétek fotókat vagy videót, azt a felületeinken megtehetitek. Most viszont búcsúzom, magazinműsorunkkal legközelebb jövő hétvégén jelentkezem majd. Addig is minden jót kívánok, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
3: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Ezek nem egyszerűen csak jó zenék. Kizárólag a legnagyobbak.
4: Változatosan.
3: Rádió egy gong.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon jó zenék vannak. Szeretem Miki műsorait, jók a témák.
0: Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
4: Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
8: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
7: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
8: Mi így építjük a jövőt.
7: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
8: Légy te is a csapatunk tagja.
7: A jövőt mi alakítjuk.
8: Benne vagy?
7: jelentkezés@infineon.com.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Helyszíni szemlét tartottak a kampusznál, Kalocsán lesz az országos polgárőrnap, a hőségben sem pihennek a méhek. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Jó ütemben halad a Neumann János Egyetem Campus 2 beruházása. Az egyetem vezetői, Kecskemét város képviselői, valamint a közlekedési és beruházási minisztérium képviselője a helyszínen tekintették meg a munkálatokat. A hírös.hu beszámolójából kiderül, a résztvevők megtudhattak minden részletet a fejlesztés előzményeiről, jelenlegi állapotáról és a következő 10 hónap főbb kivitelezési ütemezéséről. A beruházás látványterveit és az egyes épületek tervezett funkcióit is megtekinthették, csak úgy, mint a már berendezett, mint a kollégiumi szobákat. Az egyetem korábbi tájékoztatása szerint a mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében két új kollégiumi épület és egy A+ kategóriás innovációs irodaépület készül el. Az új épületeket a tervek szerint 2027 harmadik negyedévében vehetik majd birtokba az intézmény hallgatói és partnerei. Kalocsad otthont idén az országos polgárőrnapnak. A július 4-i programra 2500 polgárőrt is, mintegy 4000 látogatót várnak. Az Érsekkert lesz a helyszín. A szervezők koncertekkel, interaktív bemutatókkal készülnek, de lesz főzőverseny, lövészverseny, drón bemutató is olvasható az Országos Polgárőr Szövetség közösségi oldalán. Az ünnepi rendezvényen fogadalmat tesznek az ifjú polgárőrök, emellett elismeréseket is átadnak. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak, tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
10: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
9: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
11: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A délutáni füllettségben a strandokról lassan hazakészülődő, vagy a hűvös szobákban pihenő hallgatók már biztosan a hét utolsó óráinak legszebb pillanatait élvezik. 10 perccel múlt 3 óra. Kormos Zsolt vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, valamint az online térben is. Alig 10 perc, és jönnek a legfrissebb hírek a labdarúgó világbajnokságról, és továbbra is folytatódik a Csobbanjunk, a Rádió egy gongon játékunk. Két dal között nem sokára ismét egy csobbanást hallotok. Ez lesz a jel arra, hogy küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Jegyezzétek majd meg a csobbanás utáni dal előadójának nevét és a felvétel címét. Mindössze ennyit fogok kérdezni, ha te leszel a szerencsés, akit visszahívunk. Óra nyereményünk ebben az órában is egy családi belépő, két felnőtt és két gyermek számára a Soltvad kerti tó partjára, két kényelmes napozó ágyal a maximális kényelemért a strandolás idejére. Már is megyünk tovább Ray Daltonnal, következik a Dűltögeink.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A Rádió egy gongon a labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreit halljátok. A csoportkör zárása hamisítatlan argentin sikert és egy sosem látott Lionel Messi rekordot hozott. Argentina 3-1-re győzte le Jordániát, ahol Messi a 60. percben csereként beállva mindössze fél óra alatt lőtte meg a 6. gólját ezen a tornán. Ezzel a találattal ő lett az első olyan játékos a futballtörténelemben, aki sorozatban 7 világbajnoki mérkőzésen is betalált a hálóba. Argentina a legjobb 32 között a zöldfoki köztársasággal csap össze. Eközben Cristiano Ronaldo is történelmi magasságokba emelkedett. A Kolumbia elleni gól nélküli döntetlen alkalmával a 25. világbajnoki meccsét játszotta, amivel beérte a korábbi magyar szövetségi kapitányt, a német Lothar Matthäust a mindenkori ranglista második helyén. A csoport másodikként záró Portugáliára nehéz menet vár. A kieséses szakaszban ugyanis Horvátország, majd továbbjutás esetén vélhetően Spanyolország lesz az ellenfelük. Ma este 21 órától pedig már el is tartol az egyenes kieséses szakasz. A társházigazda Kanada Dél-Afrikával játszik a 8. döntőbe jutásért. A párharc győztese pedig a Franciaország, Svédország összecsapás nyertesével találkozik majd. Ezek voltak a VB legfrissebb hírei, és szerintem már csobbanhatunk. Ha nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben és Viberen, várom a 0629-414-020-as számon. A következő dal előadójának nevét és a felvétel címét kell megjegyeznetek. Óra nyereményünk egy családi belépő a Soltvadkerti tó partjára.
2: Minden zavaró háttérzajt kapcsolj ki!
3: Hát, ha most jön a csobbanás hangja!
2: Csobbanjunk!
3: A Rádió egy gongon!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok, fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerint

Ez a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma késő délután is marad a perzselő napsütés, 39 fok körüli csúcsértékkel. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem valószínű, a déli szél viszont többfelé megélénkül. Napközben megdőlhet a meleg rekord, akár 42 fokot is mérhetünk. Kedden északkelet felől komoly felhők érkeznek. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A kora reggeli 22 fok után napközben ismét 43 fokig forrósodik a levegő. Legközelebb a legfrissebb útinformációkkal jövök vissza. Következik Kaigo és Eva Max közös felvétele, a Whatever.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok, fiatalos csapat vagytok,

0: Igazi mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A Rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek. Az M5-ös autópályán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. A Kecskemét felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mizse között szintén felújítanak egy hídat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. A járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják. És egy jó tanács a szakértőktől. A fedélzeti klímát érdemes maximum 6-8 fokkal a kinti hőmérséklet alá lőni. A túl nagy belső hideg a megérkezéskor hatalmas hősokkot okoz a szervezetnek, ami szédüléshez és rosszul léthez vezethet az autóból kiszállva. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és egymásra, és ne feledjétek, a hőségriadó miatt hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljatok el. Jó utat kívánok, Rihebbel, Innával és Szessel utazunk tovább. Következik a Rock My Body.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Ágit keresem.
1: Szia, Ági vagyok.
0: Szia, Ági. A csobbanás utáni dal címét szeretném kérni, és az előadó nevét.
1: Szerintem a Valmar, és az Igazana.
0: A válasz tökéletes. Megnyerted óra nyereményünket, ez pedig nem más,
1: mint
0: egy családi belépő a vadkertító óra.
1: Hú, nagyon jó.
2: Szerintem
0: egy jó kis strandolás hiányzik már csak.
1: Ó, igen.
0: Érezzétek jól magatokat, további szép délután kívánok nektek, és majd jó fürdőzést. Még mindig nem fogytak el a családi belépők, a következő órára is jut. Rövid reklám és a hírek után érkezik Teddy Swims és a The Door.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csobbanjunk a Rádió egy gongon. Jó eséllyel az

0: Csobbanjunk a Rádió egy gongon a Vodkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
5: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkerti tóba. Új varázslattal vár a vadkerti tópartja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkerti tó. Oázis a homokhátság szívében.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Teljes a magyar Gripen flotta, hagyományőrző eseményt rendeznek Bukacon, ismét akcióban a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Teljes a magyar vadászgép flotta, két új Gripen harcászati repülőgép érkezett a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár Kecskeméti bázisára, ezzel 18-ra nőtt a honvédség Gripenjeinek száma. A gépek fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés 20. évfordulóját is ünnepli. Az eseményen Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a vadászgépek nem csak Magyarország légtérvédelmének alappillére, hanem létfontosságú hozzájárulást jelentenek a NATO légtérrendészeti misszióihoz Szlovénia, Horvátország és Szlovákia felett, valamint rendszeres balti tengeri telepítésekhez. A két új repülőgép érkezésével a magyar flotta 16 harci és két oktatási célokat is szolgáló kétüléses Gripen vadászgéppel rendelkezik. Fókuszban a hagyományok. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei Bukacon. A háromnapos programon több mint 20 nemzet tagjai szerepelnek. 100-nál több csapat, több mint 2000 lovas és gyalogos hagyományőrző érkezik Bugacra, a magyarországiak mellett Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Délvidékről. Lesz sereg szemle és nomád vonulás is, ahol korabeli szekerek, málhás állatok, tevék és bivajok is felvonulnak. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta el a rádiónknak Ejtman Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
7: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket szorosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
6: Kitart a perzselő forróság, sőt, tovább fokozódik majd a hőség a következő napokban. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen, és a déli szél ugyan átmenetileg élénk lehet. Enyhíteni nem fog a hőérzetünkön. A legmelegebb órákban itt Kecskemét környékén 41 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz majd a főszerep, kevés felhő lesz az égen, a legmelegebb órákban pedig akár 42 fok is lehet. Felfrissülést már a hajnali órák sem hoznak, 20 fok feletti minimumok várhatók.
8: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A késő délutáni órákban sem tágít a brutális kánikula. A tűző napsütésben az aszfalt szinte ontja magából a meleget Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád utcáin is. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. 10 perccel járunk 4 óra után. Forró, pörgős és izgalmas utolsó órához érkeztünk. Ebben az órában rövidesen utoljára csobbanunk a Rádió egy gongon. Ha két dal között meghalljátok a csobbanás effektet, akár már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A csobbanás utáni dal előadójának nevét és a felvétel címét kell megjegyeznetek, mert a szerencsés hallgatótól, akit visszahívok, ezt fogom kérdezni. És hogy mit lehet nyerni? A tét az utolsó 4 személyes családi belépő a Soltvadkerti tó strandjára. Sok szerencsét kívánok mindenkinek is, jó rádiózást! Következik Kashmir és a Wild Ride.

Minden zavaró háttérzajt kapcsolj ki, hát ha most jön a csobbanás hangja. Csobbanjunk a rádió egy gongon. Egy pillanatig se tétovázz, most üzenj. Csobbanjunk

0: támogatója, a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. A vasárnap délutáni utolsó sorsolás előtt érdemes egy pillanatra fellazítani a ritmust. A világ legnagyobb állatkertjeiben a gondozók egy rendkívül kreatív, hűsítő taktikával védik a nagymacskákat és a medvéket a brutális kánikula ellen. A szakemberek hatalmas kereki jéghordókat készítenek, amelyek közepébe friss húsokat, halakat és lédús gyümölcs darabokat fagyasztanak be. Majd ezeket a monumentális jégkockákat gurítják be a kifutókba. Ez a módszer nem csak tökéletesen lehűti a ragadozók testhőmérsékletét a nyalogatás közben, hanem egy érdekes mentális játékot is biztosít számukra, hiszen órákon át küzdenek a jégpáncéllal a falatokért, ami teljesen eltereli a figyelmüket a 40 fokos rekkenő hőségről. Ez volt a mai nap utolsó pletykája, a folytatásban nem sokára a legfrissebb időjárás jelentéssel jövünk vissza, és már érkezik is Lady Gaga meg az Abracadabra.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A hőmérők Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon továbbra is 39 fok körüli értéket mutatnak. Holnap a maihoz hasonló napra számíthatunk. Csapadék sehol sem valószínű, és a déli szél is élénk marad. A hajnalok pedig trópusi jelleget öltenek. Sokfelé 20 fok feletti minimumokkal, a legmelegebb órákban pedig 42 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedden észak-kelet felől gomoly felhők érkeznek. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős változásra csak csütörtökön számíthatunk, 30 fokra hűl vissza a levegő, és ha szerencsénk van, akár még eshet is. Ennyi volt az időjárás, rövidesen jönnek az utolsó útinformációk, a folytatásban pedig itt van Taylor Swift és az Op Light.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: A Rádió egy gongon elérkeztünk a vasárnap délután utolsó nagy közúti összefoglalójához. Az ötös főúton a 114-es kilométernél Kiskunfélegyháza déli határában sürgős fenntartási munkálatok zajlanak. Emiatt félpályás lezárás és időszakos lassulás nehezíti az előrejutást. Az M5-ös autópálya Kecskemét észak csomópontjánál a lehajtóág lezárása, valamint az 52-es főút Solt és Fülöp szállás közötti szakaszán végzett útrekonstrukciók. Továbbra is mindennapos torlódásokat okoznak a sávokban. A hosszas várakozások és a füllett levegő miatt a sofőrök koncentrációja a nap végére teljesen kimerülhet. Ha fáradtság vagy tompaság jelentkezik, a legközelebbi biztonságos helyen egy árnyékos pihenőben érdemes megállni egy rövid frissítőre a balesetek elkerülése érdekében. Az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó utat kíván a Rádió egy gong csapata. Nem sokára jövünk utolsó mai játékosunkkal. A folytatásban pedig érkezik Kamrád és a Be Mine.

0: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, szia! Mindenek előtt boldog névnapot szeretnék neked kívánni.
1: Köszönöm szépen.
0: Azt a dalt kerestük ebben az órában, ami előtt hallottátok a csobbanást. Melyik volt ez a felvétel? Ki volt az előadó és mi volt a dal címe?
1: Halott víz, emlékszem Sopronban.
0: Megnyertétek óranyereményünket, ez pedig egy családi strandbelépő a Vadkerti tóra két felnőtt részére és két gyermek részére. Összetudtok-e szedni négy embert?
1: Biztosan.
0: Kellemes fürdőzést kívánok nektek, és további nagyon szép napot.
1: Köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, vasárnapi játékunk a végéhez ért. Ismét csak hálás köszönet a hétvégi aktivitásért Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, most viszont már lehet a hangerőt a maximumig csavarni. Érkezik Kuki, és érkeznek a Rádió 1 igazi mai slágerei az esti lazításhoz. Vigyázzatok magatokra ebben a melegben, jövő héten pénteken újra találkozunk, csodálatos vasárnap estét, és jó pihenést kívánunk mindenkinek. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csobbanjunk a rádió egy gongon. Jó eséllyel az egész

0: Kanyunk a Rádió egy gongon a Vadkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
8: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
9: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
1: Reklámot hallottak.

az igazi mai slágereket, hanem 19 óraig az egyik SMS itt szól. Szia Kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, ne izguljál, jól el vagyok, egész nap csak lubickolok, a gondom csak annyi, hogy egyedül tudom csak tenni, semmi baj, válasz estére, potoljunk a napot végre,

és téged hallgatunk, Krisztián, a Sulvábia önkülöket képet, van egy szép kis medence. Persze, ha lejátszom, nagy a szívem, jó fej vagyok, jön akkor Alex Kenji, és Bambolé, egy kis nyári slager, itt a rágyó, hogy jön, ahol csak igazi, ma is slager megy. Hangerő maximális,

Ez itt a Rádió Egy, ahol sok igazi ma is reggel megy. Még egyszer hangsúlyozzon, mert a fiúk After Party Show Summer Edition magyarul nem csak 18 óraig mixerek nektek az igazi ma is reggereket, hanem 19 óraig. Le van kapcsolva a webcam is, tudtok látni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu, a Rádió Egy YouTube live csatorna, vagy a Rádió Egy applikáción, ráadásul ez ingyenes, nyugodtan lehet letölteni, jó? Na, az egyik Viber üzenetet szól, Hello Cookie, Shakira-től lehet nekeni a Die Die című számot. Figyelj, én nagyon bírom Shakira, viszont nem nagyon tudok mixeni azt a stílus zene, jó? Ne ragudj rám, de hát a legalább az üzenet elolvastam, viszont cserében megkapott tőlem a legújabb dalom, közös dalom.

az a címe Fryer. Nyári sláger, remélem. Ja? És mikor itt lesz jó az Géri hétköznap, nyugodtan egy kenyasztát állt a kívánság műsorban, jó? Jó lesz nekem. Következő duma 15 perc múlva csak zene, ahogy mondtam, érkezik a legújabb dalunk, Fryer, itt a Rádió 1-en. Allez, bibikém, mondjad!

Csak igazi, ma is legjár megy, az egyik gabjár üzenek itt szól, szia kuki, szeretnék kérni egy összámot kislányunknak, Laura Bellannak, ebben a nagy melegben, mit gondolsz, ki nyeri a VB-t, odaállnak a franciák, köszönjük. Hát most mit mondjak erre, mikor ott születtem és ott laktam 30 éven keresztül, nekik szurkolok, van esély, de hát na, az a mamás csapat is, akik jók, ha? Erről szól a VB, a legjobb.

0: segíteni SMS-en, Viberen a 0620-311-111-re. Nem sokára mixelek öt nektek. Anxiety, keep on trying me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nagyon boldog 18. hazasegi fordulót kívánni. Köszönjük szépen! Hát mi köszönjük, és gratulálunk nekik, ja? 18 év, az nem semmi. Még minimum dupla kívánunk nekik, jó? Hoppa! Ki van itt?

Milyen üldözés, mikor egy kolléganő ír nekem, kis Mátyóról van szó, aki sokszor itt van adásban veletek. Szlovákiában halljunk a mixet, Lonsonc közel a határ, ne bejön egy szlovák férfi, és ő beszél. El másik, Kuki Marti.

0: ez itt a nagyon jól sok igaz ima is legyen, mert nem sokan a mixerek tovább az igaz ima is legereket nektek, egészen 19 óraig. After Party Show, Summer Edition, hamarosan érkezik az isteni Blondisa. Oh yes, pacsa rezidensen Blondisa, kinti bizzag, nem semmi. A szám címe, szerintem mindenki tudja, de elmondom, Never Walk Alone.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés kukac infineon.com.
4: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
5: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
6: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukac delirest.hu címre, és tarts velünk!
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
8: Cégesben második vagyok.
9: Cégesben második vagy?
8: Mármint, hogy Péter.
10: Jó, hát ott jön egy kis, van egy kis segítség. Van egy kis segítség.
11: Mi van az első helyen?
8: Egy Pikachu nevezetű, aki nem tudom, hogy ki, mert ugye nicknémmel is lehetett regisztrálni. Én a sajátom.
10: És Pikachu itt olyan?
8: Pikachu az nagyon-nagyon. Mögöttem Lacusom név van. Na, ő szerinted ki? Lacusom.
10: Hát,
8: nagyon...
10: Kicsit kezd kellemetlen lenni, hogy
8: így dolgozom. Hát,
10: hát ezért mondom, hogy kezd kellemetlen lenni. Lacusom név.
8: Van szőke kóla, csemege majom.
10: Ez már nem az a hely, ami régen volt.
11: Ki lehet a zárt szelvény?
8: Gól Jóstól, Parizer Zsemlén.
10: Kifejezetten kedvelem annak az ellenállásodat, hogy legalább a normális neveden.
11: Igen. A zárt szelvény, derítsd már ki nekem, hogy ki a zárt szelvény.
8: Jó.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Hallgass minket online weboldalunkon, radio1.hu. Reklámot hallottak.

sokáig. Az egyik webjár üzenekét szól, ráadásul kép is van alapján. Szia Kuki, a 8 éves kislányomnál pipikével kamionozunk Görögországba. Teged hallgatunk, jó a mixet, te vagy a legjobb, Ülf Tibor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó. A

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
7: Oh, jaj, nagyon jó.
8: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
6: Figyelj, Feri. Micsoda.
7: Szétnyomja a gyurmát.
6: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj! Jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
7: Hogy ne, egy időben én.
6: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, ah, nagyon szerettem.
8: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
6: Egy ideig dobta, most leállt.
7: És egy félmeztelen, nagyon jó képű hapsi szokta.
6: Ezt nem néztem, igen.
8: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
6: De miért kezd el lólábat? Ugye?
8: Hát hogy gondolkodik? Rákattintottunk.
6: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
8: Te ott voltál.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, az egyik üzenekét szólsz, akkor ki szeretném kérni egy jó dalt, édesanyám sajnos decemberben itt hagyott minket, viszont téged soha sem hagyott ki, mindig meghallgatott, és küldeni szeretném életem szerelmének, Timinek és mindenkinek, aki szereti, Molnár Dániel Gábor vagyok, most is téged hallgatlak. Kitartás neked, drága Gábor, jó, akkor nektek szól Szigalá, és a szám címe Riptide itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Sziasztok, Anikó vagyok.
1: Szerbusz Anikó, mi újság, hogy vagy, bírod a meleget?
2: Bírjuk itt a medencébe, vagyunk medencézünk, úgyhogy bírjuk.
1: Így könnyű, Anikó, akinek van medence otthon, hát az könnyű, de jó nektek. Na, mit szeretnél üzenni, drága Anikó, parancsolj!
2: Azt szeretném üzenni, hogy mindenki csobbadjon egy nagyot és érezze jól magát.
1: Jó, van, oké, hallom, van egy kis pancsizik, hallom a víz. Az jó, ez jó dolog, jó. Hát akkor jó pancsizás nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, viszont hallásra.
1: Hello, hello, tégeződünk simán, jó, szia, mondd meg a Szavasz Kuki, hello, hello. Érkezik Ryan, nálunk a szám címén, Where is my husband? Hát te nem tudod, és se tudom.

0: Rádió 1-en.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: István, és küldeném Jénába, Németországból a Balassanyikának.
1: Igen?
2: Meg a Kántor Gabinak.
1: Igen?
2: Kadrins Balcikára, a családomnak.
1: Oké, mi lenne az üzenet? Vigyázzanak magukra, gondolom, ugye?
2: Hogy imádom őket.
1: Imádod őket? Ez még ez sokkal szebb üzenet. Rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal.
2: Szia, szép estét.
1: Szia, szia. Kicsit közben beszéltünk, de nem baj. Na, lányok, fiúk érkezik. Lai és a szám címe Get Lucky. A lejapkukika, mindíts be.
0: 0620 3 111 111. Hívd most. Kuki csak rá.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló, ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Sziasztok, Olti vagyok! Sziasztok!
1: Halló, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben, épp úton vagyunk, Ausztriába megyünk vissza dolgozni.
1: Mentek dolgozni vissza Ausztriába. Ah, grüß Gott, ja, das ist gut, ja, ich bin Cookie, ja. Megyik maradtok,
2: hogy egy... Ich bin
1: ennyi tudok németül, vagy ich liebe dich, Maribe, ennyi tudok. Na, figyelj, jöttök ki egyfégenként vissza Magyarországra, vagy havontánként, vagy
2: hogy van ez? Jövünk,
1: Nagyon jó. Na, kiadtál tőlem kamerát, a legújabb eszem címe You Yourself, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Feri barátomnak szeretném küldeni, szeretném neki üteni, hogy ne ügyeskedjen az úton.
1: Jó, oké, rendben. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra az úton, mert nagyon meleg van, óvatosan, jó, oké?
2: Einen schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Tessék?
2: Einen schönen Tag noch für dich, Bruder.
1: Ja, bár beszélsz nekem, mert tőle elkezdek beszélni veled francúzul, te se fogod érteni. J'ai rien compris ce que tu m'as dit, mon ami. Alors, je sais rien du tout. Na?
2: Egy,
1: jó van, oké, na. Videózén, csüss, grúzgrót.
2: Szia.
1: Remélem nem káromkodott valamit nekem adásban, mert tényleg nem tudok nem értül, de itt van egy jó barátom, mindjárt meghallgatja. Allé, érkezik, kamerád, you yourself.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kopognak, kopognak, beengedem őket, három DJ, Hanvoi PG, DJ Junior és Barán Attila. A Disco Csicsa Pátyon szórakoztatni titeket egészen 21 óraig, ma este 9 szeretkezik Hugh Asgeri, mielőtt közelebb jövét szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, szerdai kanikula, viszont szerda délután jön egy kis lehűlés, jó? Bírni kell! Búcsúzom Katy Perryvel, a szám címe A Kiss the Girl, de Katy elmondja, kit puszilt, azaz engem. Tessék figyelni!
2: Hi, this is Katy Perry, and I kiss...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
3: Oh, jaj, nagyon jó.
4: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
2: Figyelj, Feri. Micsoda.
3: Szétnyomja a gyurmát.
2: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebb. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
3: Hogy ne, egy időben én.
2: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, ah, nagyon szerettem.
4: Nekem egy darabig, amit dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
2: Egy ideig dobta, most leállt.
3: És a félmeztelen nagyon jó képű hapsi szokta.
2: Ezt nem néztem, igen.
4: Mondjuk én a félmeztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
2: De miért kezd el lólábat? Ugye,
4: hát hogy rákattintottunk.
2: Vagy azt jelenti az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűz ümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
4: Te ott voltál.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkó! Diszkósít! A rádió egy DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messzű, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosít rédőső a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attil és jó magam, Hanvai PG.
7: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak, túléltük a tegnapot is, köszönöm szépen mindenkinek, aki ott volt vonyacveséllyel, remélem jól éreztétek magatokat, hát otthon vecsésen meg szerintem mindenki totára vágta magát, tehát nálunk már csak így szokás, tudjátok, vecsés a bűnös város, szóval Bárány Attila a mikrofonnál.
6: Ja, hogy bűnös város, nem tudtam. Szevasztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát kérem szépen, János Halma nagyon jól teljesített tegnapi nap, jól éreztem magam a városi napon, köszönöm a meghívást, szenzációsak voltatok, ezzel indulok. Illetve Robin

0: is diszkosít a Rádió 1-en az igazi mai slágereket, ma Anvai PG pörgeti, én pedig már is jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Leventék, Irének, Gyulák, Laurák, Leonok és Marcellák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kormos Levente, Botó Dániel és Sóbert Réka. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én azzal mennék tovább, hogy július 2-án már csak 4-et kell aludni, hogyha jól számolom, találkozunk méghozzá Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, ez egy háromnapos fesztivál, és a nyitónapon diszkosít lesz. Kérem szépen, 3 órát fogunk majd pörgetni, előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k.
2: Erről jut eszembe, hogy már többször mondtam, hogy júliusban lesz egy Guinness Rekord kísérletünk Balázs Attilával, és többen kérdezik a dátumot. Ennek a dátuma 50 órán keresztül fogunk egyébként pizzát sütni, és jó magam fogok diszkozni. Az július 8-a, 9-e és 10-e, erre tessék majd fókuszálni. Ezzel kapcsolatosan minden információ megtalálta a social media felületeimen. Az is, hogy melyik alapítvány az, ugyebár a Levi Apró Csodái alapítvány, aminek segítségével egy kisfiúnak fogunk segíteni, ugyebár a bevételből felajánlott résszel. Most pedig már is megyünk tovább. Jön a diszkosít saját dala, a Szóri itt a Rádió 1-en, csak igaz.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, adresszön a diszkos itt a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, Hombai Pizsé és én DJ Junior, és én a jövő heti bulikról akartam beszélni. Csütörtökön ugye együtt diszkosítezünk méghozzá Ráckevén. Pénteken én két helyszín, először Sárváron délután, majd este balatoni bobozok, ugye Balatonfűzfön. Szombaton pedig ugye a Kopaszik áton találkozhatunk a Club Speed Classicon, és hogyha a Bárány jó lesz hozzám, akkor még Budapesten még egy helyszín is lehet, hogy becsapódik itt.
1: Hát majd kiderül. Biztos én ott leszek elsőként ugye csütörtökön a Dunapart Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Pénteken Erdélyben játszom Székelyotti barátom születésnapi bulián, szombaton pedig az I Love the 2000 Fesztiválon. Ezúttal is én leszek a házigazda, műsorvezető, és zenélek a nagy színpadon is. Utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a Rádió 1 szülőnapi fesztiválon. Aztán Balaton lellére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
2: Igen, július 2-a Ráckeve, első diszkosít aktivizáció ebben a hónapban, szombaton pedig Ózdon és Harkányban várok majd mindenkit sok-sok szeretettel, és egészen valószínű, hogy a következő finomságot le fogom játszani ezeken a fellépéseken, és jön a Nobody Else

0: Zenével csak igazi ma is Láger megdiszkosít Rédi, és a vasárnap is este 8 és 9 óra között Profin 1 órában DJ Junior, Bári Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Honnan jön a profi?
0: Hát, hogy 1 órában profi.
1: Ja, 1 órában profi. Kettőben meg sokba kerül.
0: Na! Hogy rögre? De mennyire jót mondtam már meg, így látjátok, milyen humor érzékel, mert ezt mondtam. Ja, hogy ez humor érzékel. Hát akkor minek rögsz kínódban, vagy mi is kávé?
2: Próbál kerül lejön. Én annyit tudok mondani, hogy day by day, és DJ Junior-dal hamarosan jön videoklippel és megjelenéssel egy német lemezkiadón, úgyhogy készüljetek. Nagyon sokan kérik tőlem egyébként ezt a dalt, és írnak nekem, hogy küldjem már át. Egyelőre nem tudom ezért átküldeni, mert várom a hivatalos megjelenést, utána viszont mindenki meg fogja kapni ígére.
0: Most pedig jön a világ első világslágere, most már nyugodtan kijelenthetjük róla. Több mint 60 rádióállomás játsz a világszerte, több milliós nézettséggel, hallgatottsággal minden platformon. Imál Angel, I'm Moving to the Sun, és hát itt voltak a születésnapi bulimon, Magyarországra eljöttek és megleptek a születésnapomon az elmúlt szombaton. Le is játszottad nekik a dalukat, és ugyebár mondhatni, ez volt az első élő fellépése, Bernadettek nagyon-nagyon imádta, és mondta, hogy ezt tudná mindig csinálni. Ezzel megyünk tovább, jön az I'm Moving to the Sun.

0: Diszkosi, a rádió egyen több mint 20 éve, de csak egy órában, hát erre van pénz, ez van gyerekek, ez a Diszkosi. DJ Junior, a Honvaj BG-vel és Bárány Attilával. Nem bírom.
1: Eszembe jutott, tehát én már nem azt mondanám, hogy vicc, ez irónia. Igen,
0: illetve ez szarkazmus.
1: Illetve az de is
0: az. Amivel indul, az legfényképpen.
1: Illetve én egy szán címet mondanék, hogy sorry, ez lesz majd az új Diszkosi dal egyébként, amely hamarosan megjelenik.
0: És küldjük szeretettel annak, aki énekel.
1: Igen, egyébként Németországban egy német labelen jön ki, és a videoklip meg kikerül majd a Diszkosi YouTube csatornáján.
2: Levi apró csodái alapítványnak is gyűjtünk egyébként, nem csak Guinness rekordot próbálunk meg fölállítani az elkövetkezendő hetekben Balázs Attilával, és már is megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy abban az 50 órás szedben fog játszani.

0: So itt a Rádió Egyen, jövő héten nagy menetben leszünk mind a hárman, hiszen egyrészt csütörtökön kezdjük már a hetet, és ott érkezünk a Dunapart Fesztiválra, ugye Ráckevére, ez egy háromnapos nagy fesztivál, a Rádió Egy is támogatja. Olyannyira, hogy Rádió Egy stage lesz, itt fogunk mi játszani, előttünk, utánunk Rádió Egy DJ-k. Én csütörtökön érkezek még Sárvára, délután és utána este 8-tól pedig pörgetek, majd Balaton Fűzfőn, balatoni bobozok. Szombaton pedig érkezik ez a bizonyos Club Speed Classic Party, délután 4 és este 10 között naplementével. Régi Club Speed, ez zenékre 30 éves már a klub, úgyhogy várunk mindenkit, ráadásul a Kül, a Schulz meg én, Bakelitről is fogunk pörgetni, és ha minden igaz, akkor még a Bárány Intézet is melót, akkor még Budapesten egy helyszínen fog játszani, de ez majd kiderül.
1: Kérem, kapcsolják ki a kamerát, nem tudok hozzászólni a dologhoz, vitában vagyok éppen valakivel, úgyhogy viszontlátásra.
2: Gondolom, hogy egy biztos, hogy jön most itt a sebek mélyén, kérem szépen, nagyon-nagyon fontos, hogy már több mint 150 ezeren hallgatták meg a YouTube csatornámon, tessék most rácsatlakozni, AI, Roberto Vin és jó magam, Hambai DJ itt a Rádió Egyen, csak igaz majd.

0: Én leszek a házigazda műsorvezető, és zenélek a nagy színpadon is, utána pedig az egyik stage-en én indítom be a bulit, mint legutóbb a Rádió egy szülőnapi fesztiválon, aztán Balaton lelére megyek, ahol idén nyáron először állok majd a lejátszók mögé. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, Bárány Attila voltam. Köszönjük a figyelmet, holnap este én pörgetek majd itt a Rádió egyen. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy jövő héten 4 biztosan, de lehet, hogy 5 parti is lesz, amelyen részt veszek csütörtökön a srácokkal Ráckevén, nem ragoznám már, diszkos itt lesz, ugye a nagy fesztiválon. Utána viszont szombaton én érkezek először még kora délután Sárvára, utána viszont Balaton fűzfőn a balatoni bovon pörgetek majd igazi mai slágereket. Szombaton pedig az a bizonyos délutáni Club Speed Bakelitről várunk mindenkit ide a Kopaszigátra, és hogyha úgy van, Attila intéz, akkor meg lesz az 5. is. Én ezzel búcsúzom meg, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon,

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show. A

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: is Mine radio show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Zseniális dance és house zenék jönnek zseniális DJ-ktől. Wilcox nyitja a vasárnapi különkiadásunkat. Hello Wilcox!
2: Sziasztok! Már nagyon vártam ezt a műsort is, ugyanis nagyon sok finomságot hoztam magammal, és rengeteg kedvenc rádióslágert, amivel indítani fogom az órát. A Hypaton és az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Tudtuk el, ez a Lokko Lokko.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordo és a Lokko, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show.

0: Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

Alvó barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikért tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni. Jön hamarosan Tame Impala és a Dracula, itt lesz a Fateless és Bibi Rexha dala is a New Religion. Jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regal Lili,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: hello mindenkinek, nálunk a vasárnap esték is olyanok, mintha egy menő buliban lennétek, még mindig Wilcoxy tőlem jobbra, a lemezjátszói mögött, menjünk tovább.
1: Ebben az órában is csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM to PM, itt a Rádió Egyen a World is My Radio Show-ban.

0: Vilkox a lemezjátszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen is. Írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is My Radio Show, itt a Rádió 1.

0: régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghall az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi, idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm. Ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camarillo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is Mine Radio Show.

0: Save Me Tonight. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vilkox játszott nálunk az elmúlt két órában. Milyen lesz a jövő heted?
1: Én most egy pár napot elmegyek nyaralni Olaszországba, és hétvégén természetesen újra itt leszek, és játszok nektek Ráckevén, a Dunapart Fesztiválon, a Rádió Estégen, illetve Urkúton. Addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Nektek pedig jó nyaralást kívánok, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Briklék.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Ráckevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regal Lili,

0: évbuli a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.

0: mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ümixel nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corytól és Galantisztól a Stay a Little Longer című slágere, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap este is itt vagytok és minket hallgattok, nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show egészen éjfélig Bricklék itt mellettem a lemezjátszói mögött extra zenékkel. Nézzük, hogy mi a most.
1: Most érkezik Bizsú és Brandon közös zenéje, a Swagger Feet. Bizsú amerikai, Brandon pedig brit származású producer, és ebben a trackben egy vagány tech house hangzás hoztak össze, ami tökéletesen működik a klubokban. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: trendi, minőségi, abszolút előremutató elektronikus zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Hypaton Auto My Head című zenéje. Az olasz producer az elmúlt évek egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége, aki a klasszikus dance hangzásokat modern fesztivál energiával ötvözi ebben a trackben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: CID és a Fancy Sheet vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Hallgatni holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Big Lake, mi jön ma a legvégén?
1: Zárásként a német producer Avayontól érkezik a Sleepless. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Mára tehát köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Mindenkinek jó éjszakát, szép hábokat. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

te bom bom boy. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás jövő héten, és hát az már ez a hét, ha belegondolok, mert ugye hétfő van, szóval ezen a héten óriási buli a Rádió 1 DJ-kkel a Dunapart Festen, Rádió Estéggyel, erről majd még mesélek. Most viszont indítom az órát, hozom a nagy kedvenceket, most épp a Fastboytól ez a Good Life. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Taylor Swift, aki a nyár kedvenc popdalát hozza, szerintem hatalmasat, meg hát nem szerintem, igazából a lejátszások is ezt bizonyítják. Viszont az énekes egyre kevesebbet használja a social médiát, sokkal inkább próbál direktben figyelni a barátokra. Egy dolgot azért mégiscsak használ ezek közül, az üzenetküldő alkalmazást. Sok haverjával, barátjával itt tartja a kapcsolatot, de nagyon keveset posztol, meg nagyon keveset nézi a posztokat. Taylor Swift, az igazi mai sláger az Opel Light, amit már is indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig jön a Dunapart Fest, természetesen Rádió Stage-el és az ország legjobb DJ-vel. Minden Rádió Egy DJ fel fog lépni, hatalmasat bulizunk majd, július 2-től 4-ig az infók a radio1.hu-n. Ez pedig közben a nyár egyik legjobb sláger, Alex Kenji-től, amit indítok, a Bumble-é.

Bassza minden itt, mekkora lendület. Én nagyon bírom ezt a dalt. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát. A mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS 0620 311 111. És mondanám, hogy fű, hát ilyenkor picivel egy óra előtt milyen kellemes az idő, de hát azért még most is meleg van. És továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Ez nagyon fontos. Metzger Viki jön már is. A rádió egy DJ az igazi mai slágerrel, az Édennel, amit Nagy Bogival és Miss Mooddal készített. Ezt hozom már is. Kellemes éjszakát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és pedig Joel Corey a folytatásban, aki fellépett már rádió egy születésnapi fesztiválon, és készítettünk is vele egy exkluzív interjút, aki esetleg ezt még nem látta, annak ajánlom, akár most is, a YouTube-on is meg lehet találni, rádió egy exkluzív interjú Joel Corey a keresőszó. Kereső szavak? Igen. És ott is lesz. Na, ez viszont az igazi mai sláger tőle, a Galantisszal, Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Ez Rádió 1 csak igazi mai sláger, megyő pedig Lótfi Begi, aki rendszeresen zenél a Rádió 1 Live Mix-ben, most már 2 órán keresztül ugyanis. Ez tartott a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek most már minden nap az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél kettő után járunk, harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben, és ebben a nyári melegben mi kell nekünk?

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Sam Felt a folytatásban. Az a DJ, aki már gyerekkorában is nem csak hogy imádta a pénzt, de meg is kereste. 13-14 éves volt, amikor az első vállalkozását elindította, egy online kereskedelmi platformot csinált. Lényegében Kínából hozott be cuccokat, eladta, de olyan ügyesen csinálta, hogy ezt 2-3 évvel később el tudta adni haszonnal az egész céget, és ebből egy jó kis tőkét szerzett magának. Na, hát ő is Sam Felt, meg az a producer is, aki ezt a dalt készítette Rosalinnel, az igazi mai sláger a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi